Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat május 29-én péntek hajnali homokóra műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Mind bölcsek leszünk, az élet váratlan az igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában Erik Erikson klasszikus zenéjét hallgatjuk meg, a második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve a fülbe jó könnyű zenei műsorunkkal. A harmadik egyben utolsó órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben Erik Erikson klasszikus művei csendülnek fel.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat, illetve a Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. Most pedig a nap áhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhítat címe: Közel Istenhez. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezetének 11. verse.

A mai áhítat szerzője Sheryl Black Cheye, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Sok éven át próbálkoztunk a férjemmel, hogy gyerekünk legyen. Mindig úgy gondoltam, hogy ez könnyen fog sikerülni nekünk, de amikor nem így történt, csalódást éreztem. Ennek eredményeként eltűnt belőlem a vágy, hogy időt töltsek Istennel, ami korábban megvolt bennem. Az Isten tiszteleteken való részvétel, a Biblia olvasás és az imádkozás mind rendkívül nehézé vált számomra. Úgy éreztem, hogy távol vagyok Istentől. Egy részem azonban vágyott a vele való kapcsolatra, ezért elkezdtem papírra vetni az érzéseimet. Miközben őszintén leírtam, amit átéltem, amit egyébként nem oszhattam meg másokkal, elkezdtem gyógyulni. Abból a hitből merítettem erőt, amiről azt gondoltam, már nincs meg bennem. De mégis ott volt, mélyen, legbelül. Írás közben újra közel éreztem magam Istenhez. Hálás vagyok a hívők közösségéért és azért a kiváltságért, hogy együtt imádhatjuk Istent, de különösen hálás vagyok az ő jelenlétéért, amikor írok. Ha fájdalom vagy szerencsétlenség ér bennünket, soha nem késő új utakat keresni az Istennel való közösségre.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts nekünk, hogy meglássuk azokat az új lehetőségeket, amelyek közelebb visznek hozzád, hogy megérezhessük jelenlétedet az életünkben. Ámen. Istennel eltöltött időre mindenhol lehetőségem van, hangsúlyozza a mai áhítat szerzője, Sheryl Black Cheye, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek az álmai nem teljesültek,

Május 29-e az év 149. szökő évben 150. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 216 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 862. május 29-én Rurik Varék torsfő fejedelem Novgorodban megalapítja az első orosz dinasztiát, a Rurik dinasztiát, amely a 17. századig uralkodott Oroszországban. 1205-ben ezen a napon koronázták meg II. András magyar királyt. Regnálása a magyar történelem egyik legtöbbet emlegetett időszaka. Nem csak azért, mert András energikus külpolitikájával az egész Balkán-félszigetet behálózta, és több szomszédos területet is meghódított, hanem azért is, mert a belpolitikában olyan modern törvényeket alkotott az Aranybulla 1222-es kiadásával, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig hatályban maradtak. 1328. május 29-én a Rimszi székesegyházban Franciaország királyává koronázták 6. Fülöpöt, akit a szerencsés névvel illettek, utalva váratlan öröklésére.

32 évig tartó uralkodása leginkább a 100 éves háború kitöréséről és az elszenvedett francia vereségekről, valamint az utolsó éveiben tomboló pestis járványról nevezetes. 1439-ben ezen a napon a budai országgyűlés Luxemburgi Erzsébet magyar királynét a férje első Habsburg Albert örökösévé nyilvánította, aki így kvázi társuralkodóvá lépett elő. Továbbá kimondta az országgyűlés, hogy Albert király kizárólag a magyar rendek hozzájárulásával dönthet leányai Anna és Erzsébet házasságainak az ügyében. 1453. május 29-én elesett Konstantinápoly, ami a bizánci birodalom bukását is jelentette. Második Mehmed oszmán szultán ezután megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. A bizánci birodalmat több mint ezer éves fennállásának, az ókori kulturális örökség továbbmentésének, továbbfejlesztésének és a kereszténység terjesztésének köszönhetően az európai történelem egyik legbefolyásosabb államalakulatának tartják. 1792-ben ezen a napon Varsóban feloszlik a Nagy Szejm ülése, ami 1791-ben megalkotta a május 3-ai alkotmányt, ami a világ második és Európa első modern írott kartális alkotmánya. Politikai értelemben egyenlőnek mondta ki a városi polgárságot a nemességgel, állami védelem alá helyezte a feudális kötöttségek alól felszabadított jobbágyságot, vallásszabadságot hirdetett, továbbá eltörölte a liberum veto intézményét. 1867-ben ezen a napon a Magyar Országgyűlés megszavazza az 1867 évi 12. törvénycikket a kiegyezésről, amely szerint a két ország élén közös uralkodó áll első Ferenc József magyar király és osztrák császár. A külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek, tehát ekkor jön létre az osztrák-magyar monarchia. 1919. május 29-én teljes napfogyatkozás következett be, ami majdnem 7 percet tartott, így a megelőző 500 év leghosszabb teljes napfogyatkozása volt. A csillagászok felhasználták az akkor mindössze néhány éves új teória az Einstein-féle általános relativitás elmélet ellenőrzésére, ezért a kor technikájának megfelelően üvegből készült fotólemezeken örökítették meg a jelenséget. Ezek lenyűgöző részletességgel tűnnek fel a napkorona, egy napkitörés a nap jobb felső részén és a Taurus Bika csillagkép csillagai, amelyek az általános relativitás elmélet jóslatainak megerősítését jelentették. 1935. május 29-én az SS Normandie francia óriás óceánjáró első útjára indult 50 ezer néző előtt Le Havre-ból. Az út beváltotta a reményeket, a hajó megdöntve az olasz SS Rex rekordját 4 nap, 3 óra és 14 perc alatt ért New Yorkba. A visszaúton több mint 30 csomós átlagsebességet ért el, ezzel is rekordot döntve. 1938-ban ezen a napon hozták az első zsidó törvényt. A törvény kimondta a szabad foglalkozású állásoknál és a 10 értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál 20% lehet a zsidók maximális aránya, melyet 5 év türelmi időszak alatt kell elérni. 1953-ban ezen a napon mászták meg elsőként a Mount Everestet. Edmund Hillary, új-zélandi alpinista, Tenzing Norgay nepáli serpával jutott fel a 8850 méter magas csúcsra. 1986. május 29-én a 3 nappal korábban elfogadott európai zászlót első alkalommal vonták fel Árbócra az Európai Közösség brüsszeli székháza előtt. És 1995. május 29-én II. János Pál pápa kiadja az Ut unum sunt kezdetű enciklikáját ökumenikus törekvéseikről, amelyben a világ keresztényeinek egységére szólít fel.

Most következzenek a május 29-éhez kötődő születési évfordulók. 1899-ben született Csolnoki László, magyar vegyész és gyógyszerész, tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált, 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1917-ben született John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke 1961 és 63 között, amikor is november 22-én merénylet áldozata lett. Ő volt az első római katolikus vallású amerikai elnök. A Kennedy család tagjaként az amerikai liberalizmus egyik úttörőjének tartják. És 1920-ban ezen a napon született Harsányi János, vagy John Charles Harsányi, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia terén is.

Most következzenek azok, akiknek az elhalálozására emlékezünk május 29-én. 1453-ban ezen a napon hunyt el 11. Konstantin, az utolsó bizánci császár. 1449-ben került a trónra, és 1453-ig uralkodott. Az oszmán terjeszkedéstől tartva 1452. decemberében segélykérő levelet írt 5. Miklós pápának, azonban az nem küldött keresztes hadsereget, bár az utolsó pillanatokig Hunyadi János felmentő seregeiben reménykedett. Konstantinápoly 9000 védővel és 20 kilométer hosszú erődítményrendszerrel várta II. Mehmed oszmán szultán 70 000 főre tehető hódító hadseregét. II. Mehmed felajánlotta Konstantinnak, hogy zavartalanul uralkodhat Moreában, ő azonban a hősi halált választotta. 1500-ban hunyt el Bartolomeo Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg a jó reménység fokát 1487-88-ban. 1829. május 29-én hunyt el Humphry Davy, angol kémikus, fizikus, feltaláló, számos kémiai elem felfedezője, a róla elnevezett biztonsági bányászlámpa, a Davy lámpa kifejlesztője. Kutató munkája során először különítette el a magnéziumot, a bort, a báriumot, a hidrogéntelluridot, a foszforhidrogént és a higanyoxidot. A felfedezései közé tartozik a klór, a jód, a nátrium, a kálium és a nátriumhidroxid. 1875-ben ezen a napon távozott az élők közül Izsó Miklós, szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat egyik legnagyobb alakja. Ismertebb népies szobrai, a búsuló juhász, ételhordozó parasztasszony, parasztlány, mellszobrot készített többek közt Zrínyi Ilonáról, II. Rákóczi Ferencről és Arany Jánosról. Egész alakos alkotása a debreceni Csokonai szobor. 1951-ben ezen a napon hunyt el Maróczi Géza, magyar nemzetközi saknagymester, 3 olimpián a magyar sakválogatott kapitánya. Pályájának csúcsán a világ egyik legjobb sakkozója volt, pályafutása során 67 nagyobb nemzeti vagy nemzetközi mesterversenyen vett részt, ezek mintegy felében a dobogón végzett, 13 alkalommal az első, 16 alkalommal a második és 7 alkalommal a harmadik helyet szerezte meg. 1982. május 29-én hunyt el Romy Schneider, német-francia színésznő. Több mint 60 filmben szerepelt, a Sisi, az ifjú császárné német-osztrák filmben Erzsébet császárnét alakítja, amely egyik legismertebb szerepe. 43 évesen párizsi lakásán szívelégtelenségben halt meg. Nevét viseli a Romy Schneider díj, amely az egyik legrangosabb díj kezdő francia színésznők számára, és az osztrák Romy díj. És 2007-ben ezen a napon hunyt el Veszelinov András, dobos színművész. Pályafutását az Atlantis együttesben kezdte, később a Metro, a Sirius, majd 1984-ig az Apostol együttes dobosa, ebben a minőségében a Rockszínház egyik alapító tagja volt. A Madách Színház művészeként elsősorban Hofi Géza partnereként játszott.

Az említett évfordulók mellett május 29-e az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek szervezete által létrehozott nemzetközi emléknap. Kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát laboztuk fel Teák Anita a szerkesztésében. Most névnaposainkat köszöntjük fel.
1: Május 29-én Magdolna, Mária, Jukuntus és Maxim névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Jukundus latin eredetű név, jelentése kellemes ember. A Maxim latin eredetű név, a Maximus családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas. Köszöntünk tehát május 29-én minden Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel a Bagosi Brothers Company Vakita Kék című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallják, a mikrofonnál Bíró Hunor. Mai adásunk főszereplője Enya, az ír származású előadó misztikus hangzásvilága emberek millióit varázsolta el világszerte. A következőkben életét, zenei pályafutását és munkásságának legfontosabb állomásait mutatom be egy hangulatos dalválogatás kíséretében. Tartsanak velünk!

Enya 1961. május 17-én született Írországban. Egy rendkívül zeneszerető családban nőtt fel, ahol szinte minden családtag foglalkozott zenével. Édesapja zenekarvezető volt, édesanyja pedig amatőr zenészként tevékenykedett. Testvérei később megalapították a híres ír folk együttest, a Clannad nevű zenekart, amelyhez Enya is csatlakozott az 1980-as évek elején. Enya már fiatal korában komoly zenei tanulmányokat folytatott, zongorázni tanult, és hamar megmutatkozott különleges zenei tehetsége. A Clannad együttesben főként billentyűsként és háttérénekesként szerepelt, azonban rövid idő után úgy döntött, hogy önálló karrierbe kezd. Ebben nagy szerepet játszott Nicky Ryan producer és felesége Roma Ryan dalszövegíró, akik később Enya legfontosabb alkotó társaivá váltak. Hárman együtt alakították ki azt az egyedi zenei világot, amely később világhírűvé tette az énekesnőt.

Enya zenéje különleges hangzásáról ismert. Dalaira jellemző a több szólamú ének, a lassú, álomszerű dallamvezetés, valamint a modern elektronikus hangzások és a tradicionális kelta zene ötvözése. Gyakran alkalmazott több száz rétegben felvett vokálokat, amelyektől zenéje misztikus és lebegő hatású lett. Munkásságát sokan a New Age műfajához sorolják, bár maga az énekesnő többször kijelentette, hogy nem szereti ezt a besorolást. Első jelentős sikere az 1988-ban megjelent Watermark című albumhoz kapcsolódik. Az album legismertebb dala, az Orinoco Flow világszerte népszerű lett, és számos ország slágerlistájának élére került. Ez a siker hozta meg számára a nemzetközi áttörést. A Watermark után Enya sorra jelentette meg sikeres albumait, például a Shepherd Moons, a The Memory of Trees, az A Day Without Rain vagy az Amarantine című lemezeket.

A 2000-ben kiadott A Day Without Rain lett pályafutásának egyik legsikeresebb albuma. Az ezen szereplő Only Time című dal különösen ismerté vált világszerte, főként a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, amikor a dal több televíziós megemlékezésben is felhangzott. A szám érzelmes hangulata miatt sok ember számára a remény és a megnyugvás szimbólumává vált.

Enya nem csak önálló albumjaival vált híressé, hanem filmzenék készítésében is részt vett. Legismertebb filmes munkája a The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring című filmhez kapcsolódik, amelyhez megírta a Made Be című dalt. A szerzemény hatalmas sikert aratott, és Oscar-díjra, valamint Golden Globe-díjra is jelölték. Pályafutása során Enya több mint 80 millió albumot adott el világszerte, így minden idők egyik legismertebb ír előadója lett. Több Grammy-díjat nyert, és számos nemzetközi zenei elismerésben is részesült. Különösen figyelemre méltó, hogy mindezt úgy érte el, hogy szinte egyáltalán nem koncertezett és ritkán szerepelt nyilvánosan. Az énekesnő híres, visszahúzódó életmódjáról is. Kerüli a nyilvánosságot, kevés interjút ad, és magánéletét szinte teljesen titokban tartja. Dublin közelében él egy kastélyszerű házban, ahol nyugodt környezetben alkot. Enya szerint a csend és az egyedüllét fontos szerepet játszik kreativitásában. Bár sok rajongó szeretné élőben is látni, ő tudatosan távol marad a turnézástól és a sztár világ nyüzsgésétől.

Enya zenéje egyszerre idézi meg a természet szépségét és az ír kultúra hagyományait. Alkotásai komoly hatást gyakoroltak a könnyű zene világára. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, én Bíró Hunor vagyok, ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra!

0: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
1: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
0: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallották Bíró Hunor szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kedves Istentől szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják, majd ezután jazzzene szól.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszáci Református gyülekezetben?
4: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani.

0: az embert.
1: Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
2: Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
1: Anyák napi csendes délután a Makkos Jánosi Református gyülekezetben.
3: Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután Jánosi Gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is.
1: 2 szakokat indít a BBT-je.
4: A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábesbújai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a Beregszászi Református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a Beregszászi Református gyülekezet ifjúsági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a Beregszászi Református gyülekezetben. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
0: A Beregszászi Református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9. osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantól kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal ragyogó tekintettel hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünknek a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is, azt hiszem, a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítványá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
1: Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az úrasztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
0: Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végigmenjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. Fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
1: Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
0: Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számonkérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyházban felnőtté válásuknak az útján ez egy állomás. És ilyen formán azt hiszem erre a helyzetre is ráillik, hogy Isten előtt és emberek előtti feladatnak tekintik ezt, és itt tud megvalósulni az, hogy óriási teljesítményeket láthatunk magunk előtt, minden diák a maga képességei szerint nagyon komolyan veszi, tehát ebbe az évbe is ez volt a tapasztalat, és ezért nagyon hálásak lehetünk lelkészekként, gyülekezeti tagokként, hogy ilyet láthatunk, mert egy fiatal életben, ha valami komolyan van véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világban észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
1: Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
0: Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságba érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és teki ráfigyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalom tételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban, egy stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KTK mondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide, az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaivá váltak az egyháznak.
1: Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Hogy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek, és ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra a kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keressük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségében, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs, és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
1: A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják. Erdély. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Talentum Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Talentum Iskola tornatermében május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak a repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Talentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk végén a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják, a riporter Pilbák Kincső.
5: A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Talentum Iskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Talentum Iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Talentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
2: Talentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk. És mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
5: Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
2: Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk. Két szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk. Kánonokat, két-három szólamú kánonokat. Mi három szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont három szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
5: Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete? Hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
2: A kórusra, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán is, voltunk Nagyváradon a Szacsvai általános iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívjunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
5: Terveznek-e kórustalálkozást a kisebb kórcsoporttal?
2: Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, őket is jó lenne megismertetni egymással.
5: És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
2: Őszintén szóval nagyon nehéz. Főleg a kamasz korosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat. Úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
6: Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a Talentum iskolába, tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy három szólamban éneklünk, olyan módon, hogy a fiúk, akiknek, vagy lányok is, akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a minden éves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje, azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a Talentum iskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
5: Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
6: Öme a kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos, Bárdost nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Choriste filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
5: hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
6: Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt az ősszel. Ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt, neki is van 5-8-as kórus, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljöjjünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös ilyen, ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
5: A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
7: Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem meg, sok új dalt tanultam meg.
5: Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
7: Nekem a Ludlába volt a kedvencem, azt nagyon szereti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
8: 2024-ben alakult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig, szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket, már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
5: És még volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
8: Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
5: És még a kedvenc dalod a saját kórusodból?
8: Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk. Amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
9: Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
5: És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
9: Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Millenniumi Oda.

Kárpátalja. Anyák napi csendes délutánra gyűltek össze május 10-én a Jánosi Református templomban a várajai kiskörzetnő tagjai. A találkozóra több településről, Munkácsról, Gutról, Gátról, Fornosról, Dercemből, Beregrákosról, Izsnyétéről, Balazséról, Nagybégányból és Dédából is érkeztek asszonyok, édesanyák és nagymamák, hogy közösen töltsenek el egy lelki feltöltőt.

0: és nyújtó délutánt. Az alkalmon ige hirdetés, dicsőítés, előadás és szeretett vendégség is várta a résztvevőket. A rendezvény céljáról, üzenetéről és közösségformáló erejéről Fodó Anett, a Jánosi Gyülekezet hitoktatója számol be rádiónknak. Milyen gondolat mentén szervezték meg az idei anyáknapi csendes délutánt?
1: A Beregi Református Egyházmegye Nőszövetsége egy olyan koncepciót dolgozott ki, amelyben az volt a terv, hogy minden évben édesanyák hetéhez, édesanyák napjához közeli hétvégén rendezzünk kiskörzetenként egy csendes délutánt. Az idei évben a Váralja kiskörzetben Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak, amelyet május 10-én szerveztünk meg. Nagyon jó volt, nagyon áldott alkalmon vehettünk részt, ahová közel 160 édesanya, nagymama, nőtestvér jött el. Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután a gyerekek szolgálata következett, a Jánosi Gyerekek Szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is, akinek az érdemjegye az valóban egy hatalmas ölelés és sok-sok puszi. Ezt követte Pál Irén lelkipásztorasszonynak az előadása, valamint az a Kriszenekar ének szolgálata, ami tényleg egy hatalmas áldás volt, és így volt kerek ez az egész alkalom. Ezt követően pedig az áldásvétel után a szeretett vendégségre került sor a helyi gyülekezet parókiáján, ahol a helyi asszonyok, a gyülekezet nőtestvérei nagy szeretettel készítették a vendégeknek a nem csak lelki, hanem testi eledelt is. Így lehetőség nyílt a közös beszélgetésre, a hitmélyítésre, a rég nem látott találkozásokra, és ez tényleg olyan jó volt látni, hogy valóban ennek van értéke, erre van igény, és feltöltődve mehettünk mindannyian el az otthonainkba, és bízom abban, hogy tovább tudjuk adni azt a lelkörökséget, amit mi is kaptunk, és a gyerekeink jövőben majd ezt fogják látni rajtunk, amit mi is megélünk, és legyen így, hogy a képmutatás nélküli hit maradjon meg bennünk példaként.
0: Azért egy ilyen nagy horderejű ünnepségnek bizonyára van egy olyan fő üzenete, amelyet szerettek volna az áhítatokon és előadásokon keresztül is átadni az édesanyáknak és a résztvevőknek. Mi volt ez az üzenet?
1: Az anyáknapi csendes délutánnak egységes témakört adtunk meg, melynek a témája anya, mint lelki örökség továbbadója. Mivel az egyház kerületünkben a magvetés éve a missziói terv, illetve a magvetés éve köré fonódik minden, ezért mi is mindenképpen úgy szerettük volna, hogyha olyan témakörben tudunk gondolkodni, ami ezt elősegíti. És édesanyaként valóban magvetést végzünk gyerekeink körében, de nem csak édesanyaként, vagy akár pedagógusként, óvónőként, vagy olyan szakmában dolgozunk, ahol körbevesznek bennünket. Nem csak gyerekek, hanem körülöttünk lévő emberek, ahol magot tudunk hinteni, az ige magvait tudjuk hinteni. Tehát a fő koncepció ez volt, a fő téma ez volt, hogy mit tud egy anya lelki örökségként tovább adni. Mind az áhítat, mind pedig az előadás erre épült, és így szerettünk volna egy egységes, csendes délutának egy egységet adni. Szokás, vagy illetve mindig úgy szervezzük le a kiskörzetenként ezeket az alkalmakat, hogy kiskörzeti nőszövetségi elnököket, lelkésznőket, lelkésznéket, nőszövetségi munkatársakat összehívjuk, beszélgetünk velük, és akkor ötletelünk, hogy hogyan is lehetne színesebbé, illetve áldottabbá tenni ezt az alkalmat, és így jött, hogy a kiskörzetünkben több lelkésznő is van, így kicsit egyértelmű volt, hogy őket kérjük fel majd, hogy előadásként szóljanak ebben a témakörben néhány szót. Pál Irén beregrákosi lelkipásztorasszony volt az, aki az előadást tartotta, ahol valóban nem csak arra világított rá, hogy milyen pozitív örökségeket tudunk átadni gyermekeinknek, a jövendő nemzedéknek, hanem bizony negatív örökség is létezik. De ebből van kiút, ezt meg tudjuk akadályozni, el tudjuk vágni ezt az örökített mintát, hogyha ez nem jó. Ez nagyon fontos volt. Az áhítatot én tartottam hitoktatóként a Jánosi Gyülekezetben, szintén arra helyezve a hangsúlyt, Isten azt helyezte az én szívemre is, hogy visszaemlékezve, miből jövünk. Tehát azokat az élmények, élményeket, amit édesanyánktól, nagymamánktól, akár a dédmamánktól kaptunk, azokat a pozitív dolgokat, gondolatokat, hozzáállást, ahogyan Timóteus is ezt tapasztalta az édesanyjától, a nagymamájától, hogy ez a képmutatás nélküli hit maradjon meg mindig bennünk, akármilyen körülmények között vagyunk is, mert ez segít át bennünket a nehéz időszakon, ahogy átsegítette akkor Timóteust, illetve az ő szüleit abban a nehéz korban, ugyanígy bennünket is, és amit tanultunk, azokat az értékeket, azt ne hagyjuk el elveszni, hanem igenis megéljük ezeket, akárhová kerülünk a nagyvilágban, mert nem a félelem lelkét adta az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
0: Mit jelentett a gyülekezet számára, hogy több mint 160 nőtestvér együtt lehetett ezen az alkalmon?
1: A jánosi templom már nagyon rég volt így tele, ahogyan ezen a délutánon is egyszerűen felemelő, egyszerűen el sem lehet mondani azt az érzést, amikor annyi ember, annyi nőtestvérrel együtt tudtuk dicsérni az Urat, és együtt tudtunk imádkozni, és átérezni azokat a dolgokat, a gondolatokat, amelyek az előadásban hangzottak el. Ennek a fokozását a krízzenekar tetőzte be, amikor is olyan lélekmelengető és lélekemelő dicséretekkel tudta megerősíteni bennünk az Istenhez való kapcsolódásunkat, a dicsőséget, a dicséretet az Isten felé, hogy valóban feltöltődve tudtunk kijönni a templomból. És én úgy fogalmaztam meg akkor, hogy egy annyira egy kerek egész volt ez az egész délután, hogy csodálatos volt ezt megélni. Hogy az Isten lelke valóban ott munkálkodott mindannyiunkban, akár az énekszóval, akár az előadáson keresztül. Úgy gondolom, nagyon fontos nőként, ugye mi talán főleg igényeljük is a közösséget, a beszélgetést, és fontosak az ilyen alkalmak, ahol tudunk nem csak az ige által épülni, mert ez is nagyon fontos, hanem átadni egymásnak is a hit tapasztalatokat. A szeretett vendégség alatt jó volt megfigyelni, hogy rég nem látott ismerősök találkoztak, beszélgettek, felszabadult volt a hangulat, hála az Úristennek az idő is jó volt, ezért tudtunk kint is a parókia udvarán is beszélgetni, és valóban ez egy felemelő érzés, illetve egy olyan töltekezés volt, amit én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig magunkkal viszünk, és ebből tudunk majd építkezni, hiszen a mindennapjainkban azért ritkák, vagy nem túl gyakoriak az ilyen alkalmak, ugye anyák napja is egy évben csak egyszer van, és ugye bizony az anyáknak azért nem könnyű minden nap a gyerekeiket nevelni, vinni, hozni, főleg, hogyha nincs segítség, vagy távol van a párja az embernek. Ezért ez tényleg egy olyan különleges alkalom, amire úgy gondolom, hogy van igény, szükséges, hogy így is megtapasztaljuk ennek az áldását.
0: Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől az alkalmat követően, mert azért itt több mint 160 nőtestvérről beszélünk, akik jelen voltak a gyülekezetben.
1: Visszajelzésekből ítélve arra a következtetésre jutottunk, vagy jutottam, hogy szükség van ilyen alkalmakra, hogy igény van rá, átgondolva, tényleg megszervezve, és olyan témakörökben gondolkodva, amik valósan érintik az édesanyákat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogy nagyon sok embert meg tudtunk így szólítani, visszaemlékeztetni őket a gyerekkorukra. Egyébként erről kaptam is visszajelzést, hogy volt, aki visszaemlékezett az édesanyjára, a nagymamájára, hogy miket tanult akár tésztát gyúrni, vagy dagasztani, vagy akár milyen lelki örökséget mit kapott az ő felmenőitől. Úgyhogy valóban egy pozitív visszajelzés volt mindenféleképpen. És kiskörzetenként nagyon fontos, hogy közösen tudtunk dolgozni, így a kiskörzeten belül is ugye Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak. Bereg Rákosról jött az előadó, a Guti gyülekezet biztosította az igéskártyáknak az elkészítését, úgyhogy valóban ez egy közös munka volt a gyülekezetek, kiskörzetek gyülekezeteinek a számára, és én bízom abban, hogy nagyon áldásos is lesz közeljövőben, és ez fog folytatódni továbbra is.
0: A Jánosi Református templomban megtartott anyáknapi csendes délután nem csak lelki megerősödést, hanem közösségi találkozást is jelentett a résztvevő asszonyok számára. Az együtt énekelt dicséretek, az igei üzenetek és a kötetlen beszélgetések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők feltöltődve térjenek haza. Mindenről Fodó Anett hitoktató számolt be nekünk. Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Babesbolyai Tudományegyetem tanástermében május 14-én, ahol az idei év újdonságairól, az egyetemen induló kettőszakokról, valamint az egyetem hallgatóinak és oktatóinak a 2025-26-os tanévben elért eredményeiről tájékoztattak a BBTE képviselői. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, az oktatás kurikulum versenyképesség kihelyezett tagozatok tanulmányi rektor helyettese, dr. Szász Levente egyetemi tanár a minőségbiztosításért és vállalkozásokért felelős rektor helyettes, dr. Szabó Árpád Töhőtöm a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense, dr. Gregus Zoltán a történelem és filozófia karának történelmi adjunktusa, valamint dr. Sándor Bulcsú a fizika kar egyetemi adjunktusa. Az egyetem oktatási kínálatairól dr. Markó Bálinttal, a magyar tagozat vezetőjével, az elért eredményekről pedig dr. Szász Levente rektor helyettessel beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: 67 nappali és 7 távoktatásos magyar nyelvű alapképzést, valamint 42 magyar nyelvű nappali mesteri képzést kínál a Babesbolyai Tudományegyetem a 2026-27-es tanévre. A nyári felvételi július 13-án kezdődik. A részletekről dr. Markó Bálint, a magyar tagozat vezetője beszél.
1: Mikor kezdődik idén a felvételi, illetve az előfelvételiről mit kell tudni?
3: Tehát július 13-án mondhatni dördül a startpisztoly. Valójában egy kisebbféle startpisztoly már hamarabb el fog dördülni. Nagyon sok olyan kar lesz nálunk, nem mindegyik kar, de jó néhány kar esetében egy úgynevezett előfelvételit készítünk elő, ami azt jelenti, hogy a beiratkozási platform az hamarabb meg fog nyílni, tehát maga felvételi az nem fog megtörténni hamarabb, az csak is július 13 után következik be, de a diákok hamarabb be tudnak majd iratkozni, azok, akik rendelkeznek a megfelelő iratokkal.
1: Az idén induló magyar tagozatokról mit kell tudni, mik az újdonságok?
3: Hát az idén több olyan magyar szak indul, ami hát már régóta nagyon szerettük volna, de eddig valamiért nem volt lehetőségünk rá, ez a valamiért, ez nyilván a törvényi kereteknek a hiánya volt, és itt most elsődlegesen kettős szakokra gondolok, ezek az idei évnek a nagy újdonságai. Ugye itt indul a filozófia művészettörténet kettős szak, indul a magyar nyelv és irodalom néprajz kettős szak, a fizika informatika kettős szak és a matematika informatika kettős szakunk is, az már a tavaly is elindult, de a többi az igazából teljes erőből, teljes, úgymond erős motorokkal az idén fog majd indulni, berobbanni, és még vannak tervben más kettős szakok is magyarul.
1: Hány évesek lesznek ezek a kettős szakok, illetve hogyan segítik a közoktatást?
3: Hát ezek a kettős szakok, ezek 4 éves képzés jelentenek, ugye így mind a két szakról, mind a két területről megfelelő mennyiségű tudást lehet átadni majd a diákoknak, és hát ez nyilván a végzeteket abban segítheti, hogy a két terület közül bármelyikben el tudnak majd helyezkedni, a közoktatástól elkezdve akár a bármilyen más munkavállalói szférában.
1: A kettős szakokon túlmenően hány magyar induló szakra lehet számítani?
3: Összesen 74 magyar nyelvű alapképzős szakot hirdetünk meg az idén, és 42 magyar nyelvű magiszteri szakot, úgyhogy ez egy megfelelően széles kínálat, és emellett hát még tudni kell azt, hogy gyakorlatilag a legtöbb területen vannak magyar nyelvű doktori vezetők is, úgyhogy oda is nagy szeretettel várjuk azokat, akik jelentkezni szeretnének.
1: Elhangzott, hogy átalakul a tanítóképzés is, erről mit érdemes tudni?
3: Az eddigi úgynevezett tanító és óvóképző szakot a felsőoktatási törvény értelemben két külön részre kellett szétszedni, úgymond két külön ágat kellett szervezni. Az egyik az az elemi oktatás pedagógiája, ez amit klasszikusan úgy szoktunk még nevezni, hogy tanítóképző, felsőfokú tanítóképző. Ez az idén már indulni fog, tehát ezt mint egy folytatásaként az eddigi szaknak, és akár távoktatásban, akár nappali képzésben, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, illetve Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen majd lehet jelentkezni ezekre a szakokra. A másik szak, ami elsődlegesen a bölcsödéket és az óvodákat célozza meg, és ide képezne szakembereket, az még most nyáron nem tud indulni. Ennek elsődlegesen az oka, hogy a központi szabályozás, ami ezen szakindításokra vonatkozott, még nem állt készen időben, de reményeink vannak arra nézve, hogy vagy ősztől esetleg tudjuk indítani, de az egészen biztosan jövő nyártól már ezek a szakok is indulni fognak.
2: illetve a magyar nyelvű duális képzésekről.
3: Igen, ez is egy újdonsága volt az elmúlt éveknek, hogy duális képzéseket indítottunk Sepsiszentgyörgyön, közgazdasági területen, illetve környezettudomány területen, és a duális képzésnek ugye az a jelentősége, hogy a diák az fele részben az egyetemi padban tölti a tanulmányi idejét, illetve fele részben pedig egy alkalmazónál, tulajdonképpen gyakorlattal tanul az alkalmazónál, és ezáltal az alkalmazó is jól jár, hiszen korai tesztelésen ugye áteshet a diák, és hát ő igen korán megtanulhatja azt, hogy hogy kell annál a bizonyos alkalmazónál dolgozni, másrészt pedig a diák is jól jár, mert nagyon korán már a tanulmányai alatt megtanulja, megtudja, megtapasztalja, hogy milyen tulajdonképpen egy ilyen alkalmazói közegben dolgozni, mi is itt a tulajdonképpen a munkakultúra.
2: Újdonság ugyanakkor az AI-ra alapuló transzverzális képzés is, erről mit kell tudni?
3: Az ősztől tervezzük beindítani egy AI, egy transzverzális AI kurzust, ami tulajdonképpen nem arra fogja oktatni a diákokat, hogy mondjuk azt, hogy technológiai szinten hogyan használják a különböző AI motorokat, hanem elsődlegesen azt teszi lehetővé, hogy természetesen a technológiai alapok megismerése mellett egy etikus, felelősségteljes használatra fogja őket tanítani, tehát magyarán azokat a határait is fel fogja villantani az AI használatnak, amiről szükségszerű tudni. És ez a transzverzális tantárgy, ami bármilyen diák számára elérhető, ez tulajdonképpen egy filozófus és informatikus közreműködésének köszönhetően jön létre, és a továbbiakban reméljük, hogy ezek a típusú interdisziplináris, transzdisziplináris együttműködések, ezek igen csak jó lehetőségeket teremtenek a diákoknak. Fontos kiemelni, hogy ez magyarul és románul lesz.
2: A BBTE elmúlt tanévének eredményeit dr. Szász Levente rektor helyettes összegzi.
4: A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábesbújai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk. Hogyha röviden akarom összefoglalni, hogy egyetem szintjén talán az a legfontosabb, hogy a legújabb tanügyminisztérium metarangsor szerint a Bábesbolyai Tudományegyetem az ország első számú egyeteme, ez ugye 9 nemzetközi rangsornak az eredményét összesíti, és hát a tanárok, illetve a diákok szintjén mindenképpen kiemelendő, hogy ma már nem csak országszinten vagy a Kárpát-medence szintjén hozzunk el nagyon rangos díjakat, hanem tanáraink és diákjaink is a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, és számos elismerést hoznak haza, ami köszönhető többek között annak is, hogy az egyetemen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a Bábesbolyai Tudományegyetem nemzetközi együttműködéseire, partnerségeire, ugye tagjai vagyunk az Eutópia Egyetemi Hálózatnak, a Guild Kutatóhálózatnak, ami Európa egyik legfontosabb kutatóegyetemei tömörítő hálózat, és ezáltal mind a tanáraink, mind pedig a diákjaink nagyon sok olyan lehetőségben részesülnek, ahol nemzetközi együttműködésekben vehetnek részt, és ezáltal nyilván az itthoni oktatásnak a színvonala is növekedik.
2: És elhangzott az a mondat, hogy nem cél ez az első hely, de hogy mégis...
4: Igen, a rangsorokat, azokat érdemes mindig fenntartással kezelni. Természetesen örülünk és büszkék vagyunk mindig az első helyezésre, de azért arra vigyázni kell mindig, hogy a rangsor az önmagában nem egy cél, hanem az egy mutató eszköze annak, hogy milyen minőségű oktatás zajlik, és a rangsorok sem tökéletesek, azok is nagyon sok szempontot felmérnek, de vannak olyan úgynevezett soft tényezők, amit még a legalaposabban kialakított rangsor sem tudna felmérni, úgyhogy az is nagyon fontos, hogy itt belül, az egyetem kapuin belül mi hogyan szervezzük a feladatainkat, és mi vigyázzunk elsősorban, mi legyünk az őrei annak, hogy itt az oktatás a lehető legmagasabb színvonalon zajlódjon, és ezt mindig hasonlítsuk a nemzetközi színvonalhoz is, mert mindig vannak nálunk jobbak is, de hogyha hozzájuk tudjuk mérni magunkat, és sokszor meg is mérettetjük magunkat, akár versenyeken, akkor azt tudjuk biztosítani, és sosem áll meg a fejlesztés, és folyamatosan tudjuk a minőséget javítani.
0: 2 szakokat indít a BBTE, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
5: Medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallhatták. Most pedig Django Reinhardt jazzzeneművei szólalnak fel.

Django Reinhardt jazzzeneműveit hallhatták. Ezzel homokóradásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket az Ébresztő reggeli műsorunkkal. Márai Sándor magyar író gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Mind bölcsek leszünk, az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában.

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 29-én péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk 3 erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élő állatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormánydöntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amelyen jóváhagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Besztercenaszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a Munkaügyi Minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. A tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstó feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti győzelemtéren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges, ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én a Szent Anna tó Mohos-Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos-Tőzegláb, valamint a Tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyományt teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 pani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 pani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 paniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Press hírügynökség, a Mazol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő verseit.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének a 14. és 21. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Simon Döme András a besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Ez is gyász című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyar Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást torkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne. Ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett.
Én erre biztatlak téged, hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöldágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent

Ez is gyász. Meghalt a felesége, és röviddel utána egyetlen fia is. Úgy érezte, elvesztette élete értelmét. Először a halálba akarta követni őket, aztán más megoldást választott. Eladta Franciaország egyik legszebb táján fekvő, gyönyörű kis birtokát, és elköltözött. Azt a kietlen, barátságtalan vidéket választotta, amelyet Cévennének hívtak. Szinte sivatagi táj ez. Pontosan illik az állapotomhoz, gondolta, mikor megérkezett. Messze egymástól 5 falu, düledező házakkal, barátságtalan emberekkel, aki tehette, rég elköltözött már. A férfiban egyik pillanatról a másikra születik meg a felismerés. Teljesen el fog pusztulni ez a környék, ha nem nőnek itt újra fák. Sokáig utazott, amíg rátalált a legközelebbi erdőre. Zsákszámra gyűjtötte a makkot, és vitte haza a Cévennébe. Ott vízbe áztatta a magokat, aztán elindult a kietlen tájon. Hosszú botjával lyukakat fúrt a földbe, és egy-egy makkot ejtett bele. 3 év alatt 100 000 tölgyet ültetett el így, remélte, hogy legalább 10 000 megfogan majd. És számolgatta magában, ha Isten még néhány évet ajándékoz neki, akkor folytathatja a fásítást. Amikor 1947-ben, 89 éves korában meghalt, Franciaország egyik legszebb erdejét hagyta maga után. A tölgyes 11 kilométer hosszú és több mint 3 kilométer széles volt akkor. A fák gyökerei megkötötték a homokos földet. Virágok kezdtek nyílni, a lombok között madarak fészkeltek. A falvak képe megváltozott, csinosodó házak várták a zöldbe kiránduló városiakat. A férfira, aki egykor idehozta gyászát, csak nagyon kevesen emlékeznek. De ők azt szokták mondani, hogy a Cévenné-i erdő Franciaország, vagy talán a világ legcsodálatosabb síremléke. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldozta a gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. A 30. Zsoltár 12. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából az Ez is gyász című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő. Információs magazinműsor.

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban május 29-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Mind bölcsek leszünk az élet váratlan és igaz pillanataimban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük a névnaposokat is. 7 órakor ismét híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreket mondok, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6:30. Hírösszefoglalón következik.
1: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk 3 erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották és a kormány döntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amellyel jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a munkaügyi minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. A tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstó feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti Győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. Különleges ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én, a Szent Anna tó Mohos Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos Tőzegláb, valamint a Tudásközpont látogatása ingyenes. Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szácsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült.
2: Most a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Május 29-e az év 149. szökőévben 150. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 216 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 862. május 29-én Rurik Varék torzsfő fejedelem Novgorodban megalapítja az első orosz dinasztiát, a Rurik dinasztiát, amely a 17. századig uralkodott Oroszországban. 1205-ben ezen a napon koronázták meg II. András magyar királyt. Regnálása a magyar történelem egyik legtöbbet emlegetett időszaka. Nem csak azért, mert András energikus külpolitikájával az egész Balkán-félszigetet behálózta, és több szomszédos területet is meghódított, hanem azért is, mert a belpolitikában olyan modern törvényeket alkotott az Aranybulla 1222-es kiadásával, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig hatályban maradtak. 1328. május 29-én a Rimszi székesegyházban Franciaország királyává koronázták 6. Fülöpöt, akit a szerencsés névvel illettek, utalva váratlan öröklésére. 32 évig tartó uralkodása leginkább a 100 éves háború kitöréséről és az elszenvedett francia vereségekről, valamint az utolsó éveiben tomboló pestis járványról nevezetes. 1439-ben ezen a napon a budai országgyűlés Luxemburgi Erzsébet magyar királynét, a férje első Habsburg Albert örökösévé nyilvánította, aki így kvázi társuralkodóvá lépett elő. Továbbá kimondta az országgyűlés, hogy Albert király kizárólag a magyar rendek hozzájárulásával dönthet leányai Anna és Erzsébet házasságainak az ügyében. 1453. május 29-én elesett Konstantinápoly, ami a bizánci birodalom bukását is jelentette. Második Mehmed oszmán szultán ezután megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. A bizánci birodalmat több mint 1000 éves fennállásának, az ókori kulturális örökség továbbmentésének, továbbfejlesztésének és a kereszténység terjesztésének köszönhetően az európai történelem egyik legbefolyásosabb állam alakulatának tartják. 1792-ben ezen a napon Varsóban feloszlik a nagy szejm ülése, ami 1791-ben megalkotta a május 3-ai alkotmányt, ami a világ második és Európa első modern írott kartális alkotmánya. Politikai értelemben egyenlőnek mondta ki a városi polgárságot a nemességgel, állami védelem alá helyezte a feudális kötöttségek alól felszabadított jobbágyságot, vallásszabadságot hirdetett, továbbá eltörölte a liberum veto intézményét. 1867-ben ezen a napon a Magyar Országgyűlés megszavazza az 1867 évi 12. törvénycikket a kiegyezésről, amely szerint a két ország élén közös uralkodó áll első Ferenc József magyar király és osztrák császár. A külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek, tehát ekkor jön létre az osztrák-magyar monarchia. 1919. május 29-én teljes napfogyatkozás következett be, ami majdnem 7 percet tartott, így a megelőző 500 év leghosszabb teljes napfogyatkozása volt. A csillagászok felhasználták az akkor mindössze néhány éves új teória az Einstein-féle általános relativitás elmélet ellenőrzésére, ezért a kor technikájának megfelelően üvegből készült fotólemezeken örökítették meg a jelenséget. Ezeken lenyűgöző részletességgel tűnnek fel a napkorona, egy napkitörés, a nap jobb felső részén és a Taurus-Bika csillagkép csillagai, amelyek az általános relativitás elmélet jóslatainak megerősítését jelentették. 1935. május 29-én az SS Normandie francia óriás óceánjáró első útjára indult 50 ezer néző előtt Le Havre-ból. Az út beváltotta a reményeket, a hajó megdöntve az olasz SS Rex rekordját 4 nap, 3 óra és 14 perc alatt ért New Yorkba. A visszaúton több mint 30 csomós átlagsebességet ért el, ezzel is rekordot döntve. 1938-ban ezen a napon hozták az első zsidó törvényt.
A törvény kimondta, a szabad foglalkozású állásoknál és a 10 értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál 20% lehet a zsidók maximális aránya, melyet 5 év türelmi időszak alatt kell elérni. 1953-ban ezen a napon mászták meg elsőként a Mount Everestet. Edmund Hillary, új-zélandi alpinista, Tenzing Norgay nepáli serpával jutott fel a 8850 méter magas csúcsra. 1986. május 29-én a 3 nappal korábban elfogadott európai zászlót első alkalommal vonták fel Árbócra az Európai Közösség brüsszeli székháza előtt. És 1995. május 29-én II. János Pál pápa kiadja az Ut unum sunt kezdetű enciklikáját ökumenikus törekvéseikről, amelyben a világ keresztényeinek egységére szólít fel.

Most következzenek a május 29-éhez kötődő születési évfordulók. 1899-ben született Csolnoki László, magyar vegyész és gyógyszerész, tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált, 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1917-ben született John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke 1961 és 63 között, amikor is november 22-én merénylet áldozata lett. Ő volt az első római katolikus vallású amerikai elnök. A Kennedy család tagjaként az amerikai liberalizmus egyik úttörőjének tartják. És 1920-ban ezen a napon született Harsányi János, vagy John Charles Harsányi, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia terén is.

Most következzenek azok, akiknek az elhalálozására emlékezünk május 29-én. 1453-ban ezen a napon hunyt el 11. Konstantin, az utolsó bizánci császár. 1449-ben került a trónra, és 1453-ig uralkodott. Az oszmán terjeszkedéstől tartva 1452. decemberében segélykérő levelet írt 5. Miklós pápának, azonban az nem küldött keresztes hadsereget, bár az utolsó pillanatokig Hunyadi János felmentő seregeiben reménykedett. Konstantinápoly 9000 védővel és 20 kilométer hosszú erődítményrendszerrel várta II. Mehmed oszmán szultán 70 000 főre tehető hódító hadseregét. II. Mehmed felajánlotta Konstantinnak, hogy zavartalanul uralkodhat Moreában, ő azonban a hősi halált választotta. 1500-ban hunyt el Bartolomeo Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg a jó reménység fokát 1487-88-ban. 1829. május 29-én hunyt el Humphry Davy, angol kémikus, fizikus, feltaláló, számos kémiai elem felfedezője, a róla elnevezett biztonsági bányászlámpa, a Davy lámpa kifejlesztője. Kutató munkája során először különítette el a magnéziumot, a bort, a báriumot, a hidrogéntelluridot, a foszforhidrogént és a higanyoxidot. A felfedezései közé tartozik a klór, a jód, a nátrium, a kálium és a nátriumhidroxid. 1875-ben ezen a napon távozott az élők közül Izsó Miklós, szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat egyik legnagyobb alakja, ismertebb népies szobrai, a búsuló juhász, ételhordozó parasztasszony, parasztlány, mellszobrot készített többek közt Zrínyi Ilonáról, II. Rákóczi Ferencről és Arany Jánosról. Egész alakos alkotása a debreceni Csokonai szobor. 1951-ben ezen a napon hunyt el Maróczi Géza, magyar nemzetközi saknagymester, 3 olimpián a magyar sakválogatott kapitánya. Pályájának csúcsán a világ egyik legjobb sakkozója volt, pályafutása során 67 nagyobb nemzeti vagy nemzetközi mesterversenyen vett részt, ezek mintegy felében a dobogón végzett, 13 alkalommal az első, 16 alkalommal a második és 7 alkalommal a harmadik helyet szerezte meg. 1982. május 29-én hunyt el Romy Schneider, német-francia színésznő. Több mint 60 filmben szerepelt, a Sisi, az ifjú császárné német-osztrák filmben Erzsébet császárnét alakítja, amely egyik legismertebb szerepe. 43 évesen párizsi lakásán szívelégtelenségben halt meg. Nevét viseli a Romy Schneider díj, amely az egyik legrangosabb díj kezdő francia színésznők számára, és az osztrák Romy díj. És 2007-ben ezen a napon hunyt el Veszelinov András, dobos színművész. Pályafutását az Atlantis együttesben kezdte, később a Metro, a Sirius, majd 1984-ig az Apostol együttes dobosa, ebben a minőségében a Rockszínház egyik alapító tagja volt. A Madách Színház művészeként elsősorban Hofi Géza partnereként játszott.

Az említett évfordulók mellett május 29-e az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek szervezete által létrehozott nemzetközi emléknap. Kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anitával. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre készítjük el. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 kereszt fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál muster és 150 g trapista sajt.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tarját kissé kiklofoljuk, majd mindkét oldalát megszórjuk sóval és borssal. Egy nagy serpenyőben olívaolajat hevítünk, és a hús szeleteket oldalanként 2-3 perc alatt elősütjük. Ezután egy tűzálló tálba fektetjük őket. A visszamaradt zsiradékra rádobjuk a vékonyra szeletelt vörös hagymát és az apróra vágott fokhagymát, majd üvegesre dinszteljük. Felöntjük alaplével vagy vízzel, és egy percig forraljuk, hogy az ízek összeérjenek. A hagymászaftot a húsra kanalazzuk. Egy tálban simára keverjük a tejfölt, a tejszínt és a mustárt, majd a húsra öntjük. Megszórjuk a reszelt sajttal. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40-45 perc alatt megsütjük, amíg a sajt aranybarnára sül, a hús pedig omlós lesz. Rizssel, krumplival, bármilyen körettel lehet tálalni, ez természetesen ízlés kérdése.

Most lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerez fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál mustár és 150 g trappista sajt. Hogyha kedvük lenne ezt a receptet elkészíteni, vagyis a sajtos tejfölös tarjának a receptjét, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a sritkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Május 29-én Magdolna, Mária, Jukuntus és Maxim névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Jukundus latin eredetű név, jelentése kellemes ember. A Maxim latin eredetű név, a Maximus családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas. Köszöntünk tehát május 29-én minden Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat a péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitépítő rovat.

követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Rádiunk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk 3 erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormány döntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amellyel jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Besztercenaszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a munkaügyi minisztérium

0: székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. A tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstopp feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én a Szent Anna tó Mohos-Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos-Tőzegláb, valamint a tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyomány teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 pani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 pani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 paniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a mazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár újalsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő versei.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád kollégám várja önöket.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének a 14. és 21. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Simon Döme András, a Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Ez is gyász című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás Békesség, Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyar Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen, túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást orkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne, ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett.
Én erre biztatlak téged, hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöldágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ez is gyász című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

tehette, rég elköltözött már. A férfiban egyik pillanatról a másikra születik meg a felismerés. Teljesen el fog pusztulni ez a környék, ha nem nőnek itt újra fák. Sokáig utazott, amíg rátalált a legközelebbi erdőre. Zsákszámra gyűjtötte a makkot, és vitte haza a Szevennébe. Ott vízbe áztatta a magokat, aztán elindult a kietlen tájon. Hosszú botjával lyukakat fúrt a földbe, és egy-egy makkot ejtett bele. 3 év alatt 100 000 tölgyet ültetett el így, remélte, hogy legalább 10 000 megfogan majd. És számolgatta magában, ha Isten még néhány évet ajándékoz neki, akkor folytathatja a fásítást. Amikor 1947-ben, 89 éves korában meghalt, Franciaország egyik legszebb erdejét hagyta maga után. A tölgyes 11 kilométer hosszú és több mint 3 kilométer széles volt akkor. A fák gyökerei megkötötték a homokos földet. Virágok kezdtek nyílni, a lombok között madarak fészkeltek. A falvak képe megváltozott, csinosodó házak várták a zöldbe kiránduló városiakat. A férfira, aki egykor idehozta gyászát, csak nagyon kevesen emlékeznek. De ők azt szokták mondani, hogy a Szevennéi erdő Franciaország, vagy talán a világ legcsodálatosabb síremléke. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. A 30. Zsoltár 12. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából az Ez is gyász című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a nap áhítatát. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS, többletfinanszírozást biztosítunk 3 erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította, figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormány döntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amellyel jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a munkaügyi minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. a tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstó feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti Győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. Különleges ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én, a Szent Anna tó Mohos Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos Tőzegláb, valamint a Tudásközpont látogatása ingyenes. Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről és a fesztivál egyedi hangulatáról. Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettem.
2: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
3: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
2: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
3: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
2: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
3: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
2: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntartható az mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy a Lefikeszen Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
2: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
3: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk. Így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalóz Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
2: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
3: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Varga Zoltán Lászlóval a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettem.

A Csík zenekartól a Jumér és Mérában című daluk csendült fel, most pedig a napáhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhítat címe: Közelistenhez. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezetének 11. verse.

Sok éven át próbálkoztunk a férjemmel, hogy gyerekünk legyen. Mindig úgy gondoltam, hogy ez könnyen fog sikerülni nekünk, de amikor nem így történt, csalódást éreztem. Ennek eredményeként eltűnt belőlem a vágy, hogy időt töltsek Istennel, ami korábban megvolt bennem. Az Isten tiszteleteken való részvétel, a Biblia olvasás és az imádkozás mind rendkívül nehézé vált számomra. Úgy éreztem, hogy távol vagyok Istentől. Egy részem azonban vágyott a vele való kapcsolatra, ezért elkezdtem papírra vetni az érzéseimet. Miközben őszintén leírtam, amit átéltem, amit egyébként nem oszhattam meg másokkal, elkezdtem gyógyulni. Abból a hitből merítettem erőt, amiről azt gondoltam, már nincs meg bennem. De mégis ott volt, mélyen, legbelül. Írás közben újra közel éreztem magam Istenhez. Hálás vagyok a hívők közösségéért és azért a kiváltságért, hogy együtt imádhatjuk Istent, de különösen hálás vagyok az ő jelenlétéért, amikor írok. Ha fájdalom vagy szerencsétlenség ér bennünket, soha nem késő új utakat keresni az Istennel való közösségre.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts nekünk, hogy meglássuk azokat az új lehetőségeket, amelyek közelebb visznek hozzád, hogy megérezhessük jelenlétedet az életünkben. Ámen. Istennel eltöltött időre mindenhol lehetőségem van. Hangsúlyozza a mai áítat szerzője, Cheryl Blackjay, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek az álmai nem teljesültek.

A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapon. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Márai Sándor magyar író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Mind bölcsek leszünk, az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Indítsuk tehát ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. A nagy kereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk három erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormány döntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amellyel jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Besztercenaszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a Munkaügyi Minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. a tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstopp feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti Győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges, ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én a Szent Anna tó Mohos Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos Tőzegláb, valamint a tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyományt teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Mazol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő verseit.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
11: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök közös

0: Műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
1: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. Egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
0: Nyári kántorképző tanfolyam.
2: Nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni.
0: Grimm mesék is a templom puritán szépsége.
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
4: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
1: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. Egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
0: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
1: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp,

0: már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
1: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
0: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
1: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
0: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez

0: és neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
1: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
0: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
1: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
0: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni. Nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal,

0: és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másként döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni, de ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen, mert sötét van. Ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamaira már lehet jelentkezni. Ezúttal július 22-e és augusztus 8-a között zajlanak a kurzusok kezdőknek és haladóknak 12 éves kortól. Augusztus 3-ától 8-áig gyakorló kántoroknak és zenetanároknak rendeznek továbbképzőt. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló évközi szinten tartó tréning tartozik. A jelentkezéseket június 20-áig várják a trackkantor.webnode.hu oldalon. A részletek kiderülnek Tóth Emese interjújából.
1: Kisné Mogyorósi Pálma a tiszántúli református egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatója. Ismét nyári kántorképző, de már be tudunk számolni az évközi alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatokról, mert ugye itt a tavasz folyamán ezek véget értek.
2: Igen, nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt tanévre, mert nekünk most áprilisban záródott ez a tanév, ugyanis egy új kezdeményezésünk sikeresen zárult. A nyári kántorképzőket próbáltuk úgy összekapcsolni, hogy évközi alkalmakat is hirdettünk. Ezeket konzultációnak vagy tréningnek is szoktuk nevezni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyjából 3 havonta, 4 évente tartunk egy hétvégés edzést azoknak, akik a nyári kántorképzőn részt vettek, és így próbáljuk szinten tartani, vagy picit megemelni arról a szintről a tudásukat, ahova előző nyáron eljutottak. Ennek régi hagyománya van, régen azért a kántorképzésben voltak ilyen évközi alkalmak, picit más modell volt, más struktúrában, így most ezt próbáltuk bevezetni, és így visszatekintve az októberi, januári és áprilisi egy-egy alkalmunkra azt mondhatom, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt olyan szempontból, hogy a létszám nagyon stabil volt. Tehát akik nyáron voltak, kántorképzőseink jöttek évközben is, szinte hiánytalanul megvolt az a körülbelül 30 főnk, és vágytak odajönni egyrészt a közösségért, mert azért ez nagy vonzerő a kántorképzőben, másrészt pedig azért, mert megérezték ennek a fontosságát, hogy azt a tudást, amit megszerzünk nyáron szűk 3 hét alatt, azt ne engedjük elkopni évközben, hanem gyarapítsuk még, hogyha lehet. Úgyhogy mind a 3 alkalmunkon szép számmal voltak kántorképzősök is, bár elméleti jellegű volt az évközi képzés, tehát a zenetörténet és himnológia tárgyat kapták meg tömbösítve, de természetesen a gyülekezeti ének, a hangszerjáték és a karvezetés és az énekkar is része volt ezeknek az évközi képzéseknek. És akkor erre most már tudunk építeni, így akkor a nyári kántorképzőt szinte így kontinuitásában tudjuk majd akkor megszervezni. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy volt, aki a nyári kántorképzőről lemaradt, valami oknál fogva, és az évközibe kapcsolódott be hozzánk. És természetesen nyitva volt az ajtónk előtte is, akkor neki egy másfajta struktúrában, képzési modellben, de ugyanazokat a tárgyakat és ugyanazokat a lehetőségeket tudtok biztosítani, úgyhogy nekik októberben kezdődött a tanfolyam, és most már nyáron fog véget érni. Tehát próbálunk mindig, és azt hiszem, hogy ez a kántorképzőnknek most a célja, hogy próbálunk mindenkit, minél többeket bekapcsolni ebbe a képzésbe, a tanfolyamainkra, és mindenkinek nagyon személyre szabottan, amire éppen szüksége van, ahol tart, onnan tovább képezni a tudásában.
1: Nos, mikor lesz az idei nyári kántorképző, és milyen felbontásban?
2: Idén kicsit kitolódik a kezdete július végére, és belelóg az augusztusba, egy picit július 22-től augusztus 8-áig lesz a úgynevezett hagyományos nyári nagy tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy ez a tanfolyam az, ami régen 3 hetes volt, most egy picit szűkítettünk 2,5 hét a nyári tanfolyam, de ez az, amihez kapcsolódik az évközi plusz 3 alkalom, amiről az előbb beszámoltam. Ennek a tanfolyamnak a struktúráját meghagytuk a 60 éves múltra visszatekintően, tehát 12 év fölöttieket várunk, felső korhatár nem nagyon van, csak alsó. Vannak nyugdíjasaink is, nagyon örülünk nekik, és nagyon szeretjük őket, ők is bennünket, Istennek hála. Tehát itt egy nagyobb, szélesebb korosztályt várunk. Itt, hogyha nincsen zenei előképzettség, nem szoktuk akadályként gördíteni a jelentkező elé, hanem egy előzetes meghallgatáson természetesen az újonnan jelentkezőket megismerjük, picit fölmerjük a tudásszintet, és akkor annak megfelelően soroljuk be, ugye a már kialakított ABCD csoportunkba, amit aztán tulajdonképpen ők tovább vihetnek, akár egy nyár alatt is, vagy több nyár alatt, vagy több év folyamán. Ez tehát a nagy tanfolyamunk. Ehhez kapcsolódik egy rövidebb időintervallumú képzés, ezt továbbképzőnek hívjuk, és itt ez a nagy tanfolyam utolsó hetére szoktuk mindig időzíteni. Ennek ideje most augusztus 3-ától 8-áig. Nem véletlen a záró dátum, hiszen az a a célunk, hogy bárki bármikor kapcsolódik be most ebbe a nyári tanfolyamba, akár a teljes időintervallum alatt ott van, vagy pedig csak a továbbképzőbe. A záró zenés áhítatunkon mind együtt legyünk, ez szimbolikus és jelentőséggel bír számunkra is.
1: A továbbképző tanfolyam azoknak szól, akik egyébként nem tudnak rászánni 2,5 hetet?
2: Így van, pontosan, a régi tapasztalatunk, hogy már dolgozók, felnőttek, aktív kántorok nem tudnak kiszakítani a nyarukból, nagyjából 3 hetet, de mi 2,5-et sem. És egyrészt ez motivált bennünket, hogy egy hétben kurzusokat adjunk nekik, ilyen rövid 2-3 napos kurzusokat egy-egy témakörben, amit ők a saját szolgálatukba be tudnak építeni. És éppen ez még a másik megkülönböztetés a nagy tanfolyamtól, hogy itt zenei előképzettséggel rendelkezőket várunk elsősorban, akik már billentyűjátékon otthon vannak, kántorként szolgálnak, vagy van kántori diplomájuk, és nekik szó szerint egy továbbképzés lenne ez, a megszerzett tudásokat mélyíteni, gyarapítani, illetve hát mindig jelentkeznek azért az ember szolgálatában, tevékenységében olyan területek, amit egy picit úgy jobban szeretne elmélyíteni, például a hangszeres improvizáció. Az, ami pedagógiai múltunkban, főleg mondjuk az én korosztályomban kimaradt, és érezzük a hiányát, érezzük a szükségességét, hogy egy istentisztelet alkalmával is adódhatnak olyan pillanat, amikor hirtelen improvizálni kell néhány percnyi zenét, mert éppen a liturgiában olyan hiány van, tehát akár ezen a területen, de kórusvezetés területén, énekösszeállítás, hogyha van olyan helyzet, ahol a kántor lehetőséget kap az énekrend összeállítására. Tehát már olyan picit, hogy így mondjam, magasabb szintű tudást szeretnénk nekik adni, ami az alapképzésből lehet, hogy kimaradt, vagy csak érintőlegesen volt ott, és most lehetőségük van egy picit ebben jobban elmélyülni.
1: Ugye jól emlékszem, hogy ez a nyári kántorképző, ez inkább a gyakorlati tudásra helyezi a hangsúlyt, igaz? A gyakorlati képzés. Hogyan valósul ez meg?
2: Így van pontosan, így különböztetjük meg egy picit, de csak éppen differenciáljuk az évközi és a nyári kántorképzőt. Itt a gyakorlaton van elsősorban a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy minden nap azonos órarenddel megyünk, minden nap van hangszeres órájuk a diákjainknak, gyülekezetének, zeneismeret, karvezetés, énektanítás. Ha valaki szeretne, gitároktatásban is részesülhet. Ez egy plusz kiegészítő lehetősége a debreceni tanfolyamnak, és az effektív órák mellett mindig hagyunk időt a begyakorlásra is. Tehát a napi rendet úgy állítjuk össze, hogy a kötelező jellegű csoportos és egyéni órák mellett mindig van a nap folyamán egyéni gyakorlásra is lehetőség.
1: Bentlakásos, vagy választani lehet ezt a lehetőséget?
2: Természetesen választani lehet. Elég nagy az egyházkerületünk, és elég nagyok a távolságok ahhoz, hogy valaki napi szinten járjon be 2,5 héten keresztül. Mind a kettőre van lehetőség. A református kollégium internátusa szokott nekünk mindig helyt adni. Ott vagyunk elszállásolva, és az étkezéseink is ott valósulnak meg, de ha valaki család mellől csak úgy tud elszakadni, van erre példa, egy 3 gyermekes anyuka naponta jár, és akkor reggel 8-tól délután 6-7-8 óráig ott van a képzésen, és aztán hazamegy a gyermekeihez, és aztán reggel újra visszajön, tehát mobilisak vagyunk és rugalmasak ebben, természetesen mindkettőt meg tudjuk oldani, amire igény van.
1: Meddig várjátok a jelentkezéseket?
2: A jelentkezéseket június 20-áig, tehát 6. 20-áig várjuk. Erre egy online űrlap kitöltésével van lehetőség. Ezt most már a honlapunkon is, a trekkantor.webnode.hu oldalon elérnek minden hasznos információt, illetve a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján is van egy egyházzenefülünk, és oda is elérhetővé tettük ezt a jelentkezési linket. Hogyha ezt az űrlapot kitöltik, a megfelelő tanfolyamra szóló űrlapot, akkor június 20-áig ezt megtehetik, onnantól pedig, akkor ha még további információra van szükség, akkor a saját elérhetőségemet és a telefonos és e-mailes elérhetőségemet is megtalálják, és szívesen adok bőve felvilágosítást mindenkinek.
1: Mi a helyzet az oktatógárdával? Általában ugyanaz, vagy mindig cserélődik?
2: Most már több évre visszatekintve egy nagyon stabil és nagyon együttműködő szolgatási közösség jött létre. Mondhatom ezt így, hiszen azt hiszem, hogy egy kántorképzésnél, egy egyházi jellegű képzésnél ez nagyon fontos, és alapvetően debreceni kollégákkal tudunk együtt dolgozni, de van természetesen természetesen távolabbról jövő is az egyházkerületből. Ez mind a kettő fontos, és az egyházkerületből azért próbálunk bekapcsolni olyan tanárkollegákat, akik majd évközben a saját régiójukban azért esetleg további kapcsolatokat tudnak építeni, vagy a saját tanítványaikat ilyen módon bekapcsolni a központi kántorképzőbe.
1: Lehet-e mondani, hogy most már, hogy ebben az új rendszerben folyik a kántorképzés, ebben az új felosztásban lehetőséget adva ugye mindenkinek, hogy jelen lehessen ezeken a képzéseken, tapasztalható egy kis felfutás, ami a létszámot illeti?
2: Igen, az elmúlt években ezt tapasztaltuk, hogy a továbbképzőnkre is, illetve a nagy tanfolyamra is azért többen jelentkeznek, talán híre ment, vagy akik részt vettek, olyan jó tapasztalataik voltak, hogy mondták tovább, és a környezetükben osztálytársaknak, munkatársaknak ezt mondták. Bízunk benne, hogy minél többeket tudunk megszólítani, és éppen most nyitunk egy új célcsoport felé, ha szabad így mondanom. Minden évben próbálunk egy kis újítást belevinni. A mostani tanfolyamunk újítása az, hogy zenetanárokat szeretnénk behívni az egyhetes továbbképzőnkre. Ennek a hátterében az áll, hogy a gyülekezetekben nagyon sokszor vannak aktív gyülekezeti tagok, akik amúgy zenetanárként tevékenykednek a hétköznapokban, zeneiskolai zongoratanárok, énektanárok, akiknek tehát megvan az a bázis, megvan az a zenei előképzettség, amivel már ők kántori szolgálatot végezhetnének, de van egy gát, van egy félelem bennük, hogy az orgona hangszert nem ismerik, nem tudják kezelni. Tudjuk azt, hogy valaki billentyűn nagyon jól elboldogul, az egy másfajta tevékenység, ha gyülekezeti éneket kell kísérni. Ugye ez egy négy szólamú akkordikus kíséret, és hallottam, tudom, saját tapasztalatom, többek mondták el, hogy bennük ez egy félelem, és ezt tartja vissza őket, hogy az orgonapadra üljenek. Na most ezt szeretnénk, ezt a gátat feloldani bennük, ezt a fajta félelmet, és segíteni őket abban, hogy ne csak oda üljenek az orgonapadra, hanem alkalomattán ők is a kántori szolgálatot végezhessék. Éppen ezért az egyház kerületnek az alapfokú művészeti oktatási intézményeiben, zeneiskoláiban, általános iskoláiban működő zenetanárokat, énektanárokat szeretnénk most célzottan megszólítani, hogy az egyhetes képzésünkre ismerkedés jelleggel vagy aktív bekapcsolódóként is nyugodtan jöjjenek. Szeretnénk őket így akkor a kántori szolgálathoz vezető úton egy picit segíteni.
0: Az elmúlt percekben Tóth Emese interjúját hallották a tisztántúli református egyházkerület nyári kántorképző tanfolyamairól. Erdély. A Hitmorzsák eheti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelki építkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
3: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
4: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
3: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
4: Hát vallásórákra nem jártunk. Vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
3: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
4: Hát az egész szenvedéstörténet biztos szenvedéstörténete, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámai pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
3: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
4: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
0: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
5: Rádiónk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk három erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormány döntése után hamarosan érvénybe léphet. A Besztercei a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amelyen jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Besztercenaszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a Munkaügyi Minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. A tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstopp feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti győzelemtéren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges, ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én, a Szent Anna tó Mohos-Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos-Tőzegláb, valamint a tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyomány teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében, a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 pani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 pani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 paniba kerül.
6: Időjárás jelentés.
5: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a mazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
7: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő versei.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Irodalmi kincsek.
7: Köszöntök minden kedves hallgatót az Irodalmi Kincsek nevű műsorban. Az én nevem Hermán Dániel, és a mai adás kissé rendhagyó, de annál ünnepibb. Május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán jártam, ahol a Helikon irodalmi folyóirat a 90 éves Bodor Ádámot köszöntötte. Az ünnepi esemény egyben lapszámbemutató is volt, mivel a 2. februári Helikon tematikus Bodor lapszáma is terítékre került. Az estet Krezsa Csaba főkonzul és Karácsonyi Zsolt főszerkesztő nyitotta, majd a fent említett lapszám szerzői közül hárman, Buna Blanka Boróka, Váradi Nagy Pál és Zahorec Eszter felolvastak egy-egy Bodor előtt tisztelgő novellát. Végül Márton Evelin író, szerkesztő beszélgetett az ünnepeltel. A következőkben az eseményen elhangzott próza szövegeket hallhatják, valamint egy rövid ízelítőt a beszélgetésből. Aki pedig valamilyen rémes oknál fogva nem tudná, kicsoda Bodor Ádám, vagy emlékei már kissé ködösek a szerzőt illetően, azoknak elmondom, hogy Bodor Ádám született Kolozsváron 1936-ban, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1952-ben politikai okokból letartóztatták, majd szabadulása után könyvtárosként és levéltárosként dolgozott. 1982-ben települt át Magyarországra. Művei szugesztív, nyomasztó, ám mégis groteszk hangulatú világot teremtenek. Prózája

0: Erre jellemző a folytott atmoszféra, a kiszolgáltatottság és az elnyomó diktatúrák mechanizmusának precíz ábrázolása. Legismertebb alkotása az 1992-ben megjelent Sinistra körzet című regény, amely egy fiktív, abszurd határvidéken a Kárpátok hegyláncai között egy fagyos és kegyetlen világban játszódik. További jelentős munkái közé tartozik az Eufrates Babilonnál és a Verhovina madarai. A következőkben Bodor Ádám munkássága előtt tisztelgő próza szövegeket hallhatnak. A felolvasást kezdi Buna Blanka Boróka.
1: A gyógyító. Azon a napon, mikor Morojánu doktort, a felelős körzeti állatorvost megsforpolták az erdőn, tojást akartam rántani. Kora reggel elsepertem a tornácot, tüzet gyújtottam a konyhán, az esti merett puliszkát kockákra vágtam, előkészítettem a tojást, fűszert, meg a serpenyőt egy kanál zsírral, de nem akartam oda tenni, míg meg nem hallom a doktor orosz női kerékpárjának zörgését a hátsó utca egyenetlen macska kövén. De nem hallottam meg, csak a bárányok bégettek egyre elnyújtottabban, hogy rájuk jött az ugatásszerű, mély teljes köhögés. 9-kor aztán térdemig felhúztam a doktor 44-es gumicsizmáit, fölvettem a füst mellényét, comb középig ért nekem. Vizet hordtam hátra nekik, a csűrben találtam 2 villára való szénát, azt odaadtam, több nem volt ledobva az odorból. Kikerekedett birka tekintettel követtek a karám egyik sarkából, s csak mikor a közkapuig értem, akkor hallottam a patáik cuppogását, ahogy birka természettel egyszerre mind neki rohantak a megrakott jászolnak. A nagy csizmák bokáig süllyedtek a puhára dagasztott sárban, a bő mellény alatt vidáman sűvített végig izzadt hátamon a tavaszi szél. Az első udvarra érve kiléptem a csizmákból, összevártam őket, hogy mindenfelé hullott a ganélyos sár róluk, majd egyik kezemben azokat, másikban az üres vödröket fogva lábújhegyeskedő óriás lépésekkel elugráltam a tornáci. Hát maga? Az alacsony küszöbön Paul Kriya ült, ágaskodó bütykös térdei szinte a füléig értek. Tetőtől talpig végigmért, majd pillantása megállt felismerhetetlenné vált frottírzoknyiaimon. Egyik lábfejem a másikon volt, gyorsan letettem. S hát maga? Mit ül itt a más ajtajában? Kriya pillantása átsiklott az arcomra. A faluban soha senki nem zárta be az ajtaját. Legfeljebb kívülről beletette a kulcsot az árba, ebből a látogató tudta, hogy az illető nincs otthon, de ha csak a seprű volt a bejárat előtt keresztbe téve, akkor a háziak a kertben voltak, vagy a szomszédban, vagy bármilyen más olyan közeli helyen, ahonnan néhány éles fütty azonnal hazaszólíthatta őket. Morojánut keresem, a tehenem nem tud megbórjazni. A doktor úr nincs itthon. Hol van? Honnan tudjam? Az asszonyok tudják az ilyesmit. Én csak egy asszisztens vagyok. Akkor jöjjön maga. Nincs elég erőm ahhoz, hogy kihúzzam belőle a bórjút. Akkor mind a kettő elpusztul. Paul Kriya elment. A kiült kárha szélén még ott volt a serpenyő a zsírral, a tojást visszatettem a hűtőszekrény ajtajába, a kosok gondosan felcímkézett vérmintái mellé. Megmosakodtam és tiszta ruhát vettem. Bementem a doktor szobájába, hosszan áldogáltam a ruhásszekrény előtt, végighúztam a kezem sorban felakasztott ingjeim, egyet kikaptam, mélyen beleszagoltam, egy mozdulattal ketté hasítottam, felével feltöröltem a sáros lábnyomaim a padlóról. Újra tüzet gyújtottam, ebédet főztem, kitakarítottam a házat. És a doktor még akkor sem volt sehol. Mikor besötétedett, kettőt fordítottam a kulcson belülről, tüzet gyújtottam a doktor szobájában, megvetettem az ágyát, a paplanját megmelegítettem a kályhánál, hálóinkbe öltöztem, kibontottam a hajam, elvettem az ing másik felét. A konyhában volt egy csíkos heverő, az én fekvőhelyem, ledőltem oda a rongyal, karommal, lábammal magamhoz szorítottam, s úgy feküdtem egész éjjel, mozdulatlanul. A kárha résein át még egy darabig hosszú vörös fények vetültek a falra, sustorogva főtt a víz a fazékban, aztán kialudt a tűz, és már csak a szél süvítése hallatszott, meg az éhes szomjas állatok bőgése a hátsó udvarról. Másnap reggel már mindenki arról beszélt, hogy a szentmunseni favágók milyen rémséget láttak. Egy széttépett ember darabjait, a nedves koponyában csak a vérmes szemgolyók maradtak meg. A jámbor fatolvajok magukra sűrűn kereszteket hányva, mellükbe köddösre bizonygatták maga a gonosz keresztesze útjukat. Akárhogy is, nyomozást indítani már nem lehetett, hiszen bárki is volt az a szerencsétlen, eltüntették az erdő éhes vadjai az éjszaka. Ennek ellenére Marius körzeti rendbiztos beparancsolt magához. Mondtam neki, hogy a doktor úr biciklivel ment el tegnap hajnalban, de akkor még senki gazda nem hivatta a faluból, úgyhogy csak a kőkereszti vagy az anzsanyászai esztenára mehetett vért venni, a valamikori uradalmi legelőre. A lupui már a csonori tölgyesen felül van, oda nem lehet biciklivel kimenni. És főleg mit keresne a haszonállatokért felelős körzeti orvos az erdőben? Tehát a maga embere sosem járt az erdőre? A doktor úr néha hazahozott egy-két kiszáradt fát, de csak ami kiszáradt, vagy a szél kidöntötte. Persze, a szentmunsenyák is csak azokat szokták. Akkor mégis hol van most Morojánu? Honnan tudjam? Miért nem ment ki a tegnap Paul Krieg a tehenéhez? Én csak egy asszisztens vagyok. Az öreg taglóval agyonütötte szerencsétlen állatot. Akkor jót tett vele. Alaposan bereteszéltem a gabonás ajtaját, csak azután engedtem ki a bárányokat, hogy ne zabálják halálra magukat onnan. Kinyitottam a karámot, mögéjük léptem, széles mozdulatokkal zavartam ki őket az útra, utánuk kiáltottam. A tavaszi köd hamar elnyelte őket, de még egy darabig sűrű szóval hallatszott a csengő a berbécs bárány nyakán. A hűtőszekrény ajtajából kiszedtem az altatószeres ampullákat, és a kert sarkában egyesével egy kőhöz vágtam őket, majd egy lapát földet dobtam az egészre. A gyógyszereket a kosok vérével együtt otthagytam, hát ha majd hasznára válik a következő felelős körzeti állatorvosnak. Magamra vettem a doktor vasárnapi szövetkabátját, a galériát felhajtottam, hogy menet közben a szél az óromba hozza az illatát, egyéb nem volt nálam. A házat tárva nyitva hagytam. A szentmunseniák főnökétől megkaptam a járulékot az utolsó három medvebocs után, melyeket Lemberbe küldtek. Most kétharmad részt adott, tekintve a doktor úr sajnálatos balesetét, melynek kapcsán együttérzését fejezte ki, illetve biztosította felől, hogy ezután ők is körültekintőbben fognak eljárni. Sőt, tevékenységüket teljes egészében fel kell függeszteniük, amíg alkalmazásukban nem vesznek egy az állatorvosi farmakológiában képesítéssel rendelkező személyt.
0: Az elmúlt percekben Buna Blanka Boróka Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták, a következőkben a Váradi Nagy Pál omázsát hallhatják.
2: Fekete Nedesda. Keserű, fintorodott el a kis omog agajszán, félig mosolyogva, félig megilletődve, és anyja ruhájába fúrta álmos harcocskáját. Életében először kóstolt pálinkát. Markolta a foszló rongyot, szipogott, pihegett, mi többiek meg nyugtázón hüngettünk, bólogattunk, hol egymásra, hol a gyermekre, hol a lombik alján a szeder pálinkára. Egyedüli gyermek volt a kutatóállomáson, ünnepelni való lett volna már az is, hogy idáig cseperedett, de a pálinka nem miatta került elő, hanem a nagy vállalkozás napja miatt. Hallottam, a sorban következő már topogott, dagasztotta a latyakos olajos sarat, dörzsölte, cserzett kezét, intettem, töltöttem neki a kémcsövet. Belépett a lámpa fényébe, átvette, biccentett, egyben felhajtotta. Köhintett, bólogatott, tovalépett a sötétbe következő. Akik már megitták az adagjukat, a fénytől odébb áldogáltak, gőzölögtek, dülöngeltek, fészkelődtek, haladjunk már, és néztük, hol a sort, hol a készülődő ikrek körvonalait, hol a fekete nedesd a csúcsán a villámverte antennát, a csillagfényben szikrázó havat, birkade. A bánya beomlása után zárták le az egész környéket, és létesítették a birodalmi rangú kutatóállomást. Hogy vizsgálnánk ki, pontosan mi történt. Lezártak mindent a széles Nahár folyótól innen el egészen a Koláthágóig. Az alagútba torkoló Nahár hídtól errefelé mindent, a szurdokot, a belévágott nagyvasúttal, az ukuk

vagonokkal, ellátmánnyal felpakolt tehervagonokkal, üzemanyaggal töltött tartályvagonokkal, ballaszttal rakott puffervagonokkal, hogy kellő távolságot tartsanak a radioizotópos generátorokat hordozó vagonoktól. Tolattunk, hogyha kitalálna siklani az előguruló néhány vagon a hasadó anyaggal, akkor hát ha volna visszaút a sugárzás kerülgetése nélkül. Tolattunk be az Ugoklongakala hosszú és mély völgyébe, a fekete hegyek tövébe, az elhagyott bányagépek közé a holtvágányra. A fékpofák a kerekekre szorultak, csikorgott a szerelvény, megálltunk. A mozdony feldübörgött a megkönnyebbüléstől, aztán a dübörgés abba maradt, a sűrített levegő kifújt, és beállt a visszhangzó csend. Pirkadat vagy sarki fény, mindegy, mi színezte odafent a havat, a holuddomácikrek készen álltak a csúcstámadásra. A nyári napforduló kivételével az Ukuklongakala hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Egész télen arra vártunk, hogy kiengedjen a fagy, és azon voltunk, hogy az ikrek készen legyenek a nagy vállalkozásra. Megkapták a legjobb félbakancsot, traktorgumival megerősített új vaddisznóbőrbocskort, a kutatóállomás legfrissebb kapcáit, a mókusprémmel foltozott zubbonyt, a rozsdától óvandó fáradt olajba merített bicskát, nyúlbundával bélelt bányász sisakot, őzbőrkesztyűt, az utolsó doboz gyufát, a térkép megmaradt sarkát. Zsírt, szárított édesgyökereket, aszalt áfonyát, füstölt húst, forralt vizes flaskát, szeszt. Nekem jutott a feladat, hogy megfogalmazzam az üzenetet. Kevés fogalmazni való volt. Itt a kutatóállomás. Kérünk evakuációt, vagy legalább ellátmányt. Vége. Fejadagon túl bőven etettük, szinte hízlaltuk az ikreket, hogy bírják majd az emelkedőt. Egy utolsó hurrá, és az üzenettel felpakolva a holubdomácikrek megindultak. El a tuskóra húzott zakó foszlányai mellett, át a szembefordított exkavátorok gótikus boltíve alatt, elindultak a holubdomácikrek fel a nedesdára, a villámverte antenna felé. Az abba maradt mozdony dübörgés utáni visszhangzó csendet úrbakajáró csörtetése törte meg. Ő szállt le elsőként a vonatról, rámás csizmában, fényes egyenruhában, az ablakokból figyeltük. Szemlézett, kardjával hadonászva pásztázta a tájat, kurjantott és egy suhintással kivezényelt bennünket a vagonokból. Ékeket rúgtunk a kerekek alá, aztán vigyázban megálltunk, és úrbakajáró megnyitottnak nyilvánította a kutatóállomást. Leosztotta a feladatokat, alaposan felmérni a terepet, van-e jó víz, használható latrina, omlás, szivárgás, ilyesmi van-e, és takarodó előtt jelenteni, majd másnap reggel újabb eligazítás. Addig is kinevezett egy őrszemet, különösen figyelni, hogy a bányába senki és semmi be nem mehet, onnan senki és semmi ki nem jöhet, oszolj. Ez utóbbit üvöltötte. Tudományos tisztként tudtam, hogy körülbelül hogyan fogjak a dolgomhoz, füzettel, ceruzával elindultam leltározni. Kardját a hüvelyébe csúsztatta, azzal visszavonult a lakófülkéjébe úrbakajáró. A villámverte antenna felé a fekete nedesda havas csúcsára kaptató holubdomáci ikreket távcsővel követtük a völgyből. Kézről kézre adtuk a bronzkarimás, bőrmarkulatú binoklit köpekjéger törölököltük. Ő tanított meg nyulat őzet fogni, kifigyelni a csapásokat, merre járnak az Ukuklongakala hosszú és mély völgyében a vadak. Drótot hajlítani, hurkokat telepíteni, aztán nyúzni és belezni. A köpekjéger mutatta meg, hogyan gyújtsunk tüzet gyufa nélkül, amit én csak laboratóriumi vegyszerekkel tudtam volna felülmúlni. Neki köszönhető, hogy nem haltunk éhen, mert szedren, áfonyán és gyökereken nem húztuk volna sokáig, miután a tehervagonokból feléltük az ellátmányt. Mire megszületett omog agajszán, már rég csak az erdőből éltünk. Fenyves, a holuddomáci ikrek rövid időre eltűntek a fák takarásában. Úrbakajáró üvöltözésére ébredtünk megint. Amíg az egyenruhája, a zakója át nem került végleg egy tuskóra, úrbakajáró sokat üvöltözött, és hadonászott a kardjával, Fjolnögulu szakácsot egyszer csúnyán meg is vágta. A villámcsapás után, amely a fekete nedesda csúcsán az átjátszó antennát szétverte, akkor kezdett mindenkivel üvöltözni. Hogy mit számít, ha nincs külvilág? Mit számít, ha nincs kapcsolat? Innen nem megy el senki sehová, nekünk itt küldetésünk van. Küldetés! Azzal meggyújtotta és a magasba tartotta a térképet, és hagyta égni mindenki szeme rátára, amíg az ujjába nem nyaltak a lángok. Köpek Jéger klandesztin felderítő útjáról tudtuk meg,

0: hogy azon a viharos éjjel nem csak az antennába csapott villám, hanem kifelé, egy napi járóföldre sziklák omlottak a sinekre, a vasútnak annyi. Úgyhogy a kutatóállomásról az Ukuklongakala hosszú és mély völgyéből legfeljebb gyalog, ha ki lehet jutni. De a klandesztin évekkel korábban volt, Urbaka járó most valami másért üvöltözött és hadonászott a kartjával, csatogott a csizmájával az olajos, sárra fagyott jégen. Kiszálltam a vagomból, az ikrek voltak közel, de ők nem beszéltek, csak turbékoltak egymás között, ezért tovább settenkedtem a szakácshoz. Fjolne Gulu mutatta a kutyát, hogy köpek jégerről van szó. Szétnéztem, sehol sem láttam, csak a kutyáját szegényt, viszont Urbaka járó észrevett magának. Zan István üvöltötte, Zan István azonnal lépjen ide és olvassa el az üzenetet. Köpek Jéger kutyája szegény eléggé rossz bőrben volt, lesoványodott, nagyon-nagyon bánatos volt. Pár napja, vagy talán 3 hete is megvolt, hogy eltűntek a kutatóállomásról, és most itt a kutya egyedül. A nyakörvéről lecsavartam a bőrszalagot, leolvastam róla az ólomceruzával felrót szöveget. Nincs kiút. A híd beszakadt a Nahár zajló vizébe. Én pedig meghaltam. Ezt az üzenetet hozta a kutya. Néztem körbe, néztem az egyenruhást, Urbaka járó megint rákezdett. Fjolne Guluval intettük, hogy megnéznénk a hurkokat, hát ha lesz nyúl ebédre. Leléptetett és üvöltözött tovább Urbaka járó. A fák takarásából napfényre léptek ki a holubdomácikrek. Napfény, furcsa volt a napfényt látni, mintha közelről, mennyire közelről a távcsőben. A nyári napforduló kivételével az Ukuklongakala hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Ahogy az ikrek emelkedtek és egyre csak távolodtak a villámverte antenna felé, a köpek jéger távcsöve egyre alkalmatlanabbnak bizonyult a követésükre. Fenn a nedesdán, az antennánál már omog agajszánt fiatal szemei sem látták volna, hogyan a lábukra csavart üzenettel felszállnak-e a postagalambok.
1: Az elmúlt percekben Váradi Nagy Pál, Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben Zahorec Eszter omázsát hallhatják.
2: Rodikát tanúvallomást tesz. Belépett a rendőr, cipőjéről sárhult a linóleumra. Félszájjal köszönt, nem nézett fel. Vaskos füzetét bújta. Rodikának az jutott eszébe, amikor kilopták a templomból az úrasztalát, mert akkor is jegyzeteltek, az asztal mégsem lett meg. Ennek már vagy 10 éve. A lány törökülésben ült egy rozog a ládán. Összeráncolt szemöldökkel nézte a nagy darab férfit, s közben napraforgó magot evett. Nem szólalt meg, mert nyomban elbőgte volna magát. Lassan, módszeresen roppantotta szétfoga közt a héjakat. Roppantástól roppantásig ugyanannyi idő telt el. A héjakat a pult melletti zománcos vödörbe köpte, amit péntekenként kiürített. Pont egy hét kellett hozzá, hogy színültig megteljen. Aznap szerda volt. Rodika bármikor belenézett a vödörbe, pontosan meg tudta mondani, melyik héj melyik napon kerül bele. Kérdeznék magától pár dolgot, szólalt meg végül a rendőr. Vastagon írt a füzetébe, jól oda nyomta a ceruzát, mintha attól félne, hogy kiszalad alulna a sárguló, kockás papír. A lány nem válaszolt azonnal. Ráérősen kiköpte a héjakat, sós ujjait nadrágjába törölte, és oldalra billentette a fejét. Még így sem tudott ellenszenves lenni. Rodikát mindenki szerette, és nem csak azért, mert az ő boltjában vették reggelente a kenyeret. Tőle meg lehetett tudni bármit, amire az ember kíváncsi lehet. Ki kinek tartozik mennyivel, ki nem beszél kivel és miért. Vallásos áhítattal tudott pletykálni, és olyan szépen sorakoztak a történetek a fejében, mint a halkonzervek a polcon a betörés előtt. Körülnézett, látta a lisztes lábnyomokat, a szétgurult krumplikat a földön, a pókhálósra repett ablakot, a mennyezetről lógó csupasz villanykörtét, ami még védtelenebbnek tűnt, mint azelőtt. Még a fali óra is megállt, és dermedten mutatta a percet, amire Rodikán nem szívesen emlékezett. Maga volt itt, amikor történt. Kit látott? Látott egyáltalán valamit? Rodika elgondolkozott. Sok mindent látott aznap. Látta az öreg szurbut, ahogy hatalmasat köpött az aszfaltra. Látta az üres zacskót a buszmegállóban, amit ide-oda rángatott a szél. Látta az iskolába igyekvő, majd az iskolából haza igyekvő gyerekeket. Látta az ablakon benéző postást. Látott kutyákat, sok kutyát, és köveket is. Apró szürkéket az útszélén, nagyobbakat, gömbölyűbbeket a kertek előtt. A képek nehéz masszává sűrűsödtek, és kőfejű kutyák, kutyafejű postások kavarogtak előtte. A reggel összefolyt a délutánnal, mintha minden egyszerre történt volna, és Rodica bénultan állt ebben a torlódó összevisszaságban. Nem, mondta végül, semmi gyanúsat. A rendőr türelmesen bólintott, majd lapozott. Sok oldalnyi semmi volt abban a füzetben. Az egyik lap be is volt tűrve, és Rodica nem tudta levenni róla a szemét. Biztos volt benne, hogy ott valami régi ügy maradéka lapul, egy olyan korábbi vallomás, amivel rá lehetne akadni az eltűnt úrasztalára, vagy legalább egy hihető történetet kerekíteni belőle. Most azonban az ő temploma volt terítéken, annak pakolták ki a perselyét, ráadásul jól fejbe is kólintották őt valami dögnehéz feszítővassal. Értem, hogy megrémült, de ha nem is látott senkit, hallani biztosan hallott valamit. Nem hallottam semmit. Vagyis azt hallottam, amit mindig. A fali óra kattogását, az zúgó hűtőt, tompán puffanó autóajtókat kintről. Aztán csend lett. Az a fajta, amit én nem szeretek. Még a hűtő is abba hagyta a zúgást, amikor belépett az alak. Aztán elkezdett a polcokról leverni mindent, rizset, lisztet, a papírzacskók felszakadtak, és az egész boltot beborította a fehérség, mintha lavina indult volna meg idebent. Lisztízű lett a szám, és alig kaptam levegőt. És az alak? Az alakot már nem láttam, csak annyit hallottam, hogy kinyitja a kasszagépet, aztán mögém lépett, és istenesen fejbe vágott. Másra nem emlékszik? Nem. Hát jó. A rendőr sóhajtott, becsukta a füzetét, és megindult kifelé. Azért visszaszólt az ajtóból. Ha még eszébe jut valami, szóljon. Rodica mélyen bólintott, akár egy szerzetes, majd bekulcsolta a rendőr mögött az ajtót. A levegőben elázott kabátok és rozsdás fénypénzek szaga terjengett. Rodica nem takarított el semmit. Visszaült a ládára, és a markába töltött egy adag napraforgó magot. Ahogy az elsőt a szájába véve összeroppantotta, a fali óra kismánusa kattant egyet. Majd még egyet. Már csak 2 nap, és ki kell üríteni a vödröt.
1: Az elmúlt percekben Zahorec Eszter Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben egy rövid részletet hallhatnak Márton Evelin író, szerkesztő és Bodor Ádám Kossuth Díjas író beszélgetéséből.
3: Ha már hegy meg helyek, akkor ugye viszonylag sok időt töltöttél azután is itthon, hogy kitelepültetek Magyarországra, és hogyha jól tudom, akkor ennek jelentős részében azért túráztál is, és járkáltatok sokat. Mennyiben változott mondjuk ez a táj, vagy ez a vidék ahhoz képest, amilyen, mit tudom én, mondjuk a fiatal korodban volt, és miért változott? Az ember miatt változott, vagy mi miatt? Vagy hogyan látod ezt?
4: Jó, hát először is tisztáznék valamit, hogy majdnem 40 évvel ezelőtt egy balesetem óta a túrázás, mint olyan, ahogy hát azelőtt kitöltötte hát az életem egy részét, az már nem létezik. Viszont hát a régi kedvenc helyeimet azóta is, hát évről évre is, de úgy 2-3 évenként hát felkeresem, hát a Radnai Havasokat, hát a Harditát évenként, hogy kimesek egy családostól, hát hosszú hetekre, az egy földet általában, de a túrázás, mint olyan, az a hátizsákos, hát kivándorlás, hát ez megszűnt. Azért a tájjal szembesülök, jó, hogy említetted, a hegyek állnak amúgy, és már ember se lesz a földön, nagy nem, hát ugyanígy állni fognak, és a felhők is pont így fognak fölöttük, vagy közöttük elrohanni.

Grandma.

ott. Lábnyomokat én is látok, egyik a másik után, de mögöttük csak valami árnyék, imbolyog a

0: Ugyan. Mi a francot keresne itt? Itt már csak meghalni lehet.
1: Biztos eltér.

téged, te! Engem! Hát, aztán miért? Ne! Ne? Nézd már ki! Te is! Az ablakon! Figyeled! Most épp visszafordul. Nézd csak, mit csinál.

Miről beszélsz, hogy micsoda? Azt mondja Justi, egy fordított embetű látszik a bóban. A francba! Nikita! Nikita nevét írja!

0: Az elmúlt percekben egy ízelítőt hallhattak a május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán megtartott Helikon eseményen. Az ünnepi eseményen Bodor Ádám, Kossuth Díjas írót köszöntötték. Ez az Irodalmi Kincsek rovat volt. Az én nevem Hermán Dániel, köszönöm a figyelmet.
1: Irodalmi Kincsek.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. A nagy kereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS. Többletfinanszírozást biztosítunk három erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első három hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormánydöntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amelyen jóvá hagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Beszterce-Naszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a Munkaügyi Minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. a tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstopp feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti Győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügy és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges, ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én, a Szent Anna tó Mohos-Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos-Tőzegláb, valamint a Tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyományt teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében, a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a mazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő versei.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
11: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

0: Békesség Istentől! Istennek igéjét a Márk evangéliuma 16. fejezetének 19. és 20. verseiből olvasom. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig velük együtt munkálkodott, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Ez a történet a tanítványok, az esendő emberi állapotban levő tanítványok életét mutatja be. Megdöbbenve olvassuk, hogy egyenesen hitetlenek voltak Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Hiába kaptak előbb üzenetet Máriától, az emmausi tanítványoktól, hogy Jézus él, feltámadt, mégis amíg nem találkoztak vele, addig nem hitték el. És még jobban csodálkozunk azon, hogy mindezek után Jézus elküldi őket, misszióba küldi őket. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Ezek a tanítványok, akik nem hittek Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtételnek, ők adják tovább a feltámadás örömhírét. Hát mi fog ebből kisülni? Valóban elmentek ezek az emberek, és hirdették a Krisztus evangéliumát. Elvitték mindenfelé a Krisztus üzenetét. És az ő bizonyságtételüknek a késői gyümölcsei vagyunk mi magunk is, akik ma hiszünk Krisztusban, akik ma hallgatjuk az ígét. Igen, azt mondhatnánk, hogy óriási tűzzel és óriási erővel folytatódott a misszió, terjedt a Krisztusról szóló evangélium, de az erő az nem a tanítványok nagyságában volt. A megoldást a felolvasott ígevers mondja meg nekünk. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Mindenek előtt lényeges, hogy Jézus éppen azzal gyógyítja a hitükben megfáradt tanítványokat, hogy mozgósítja őket. Rájuk bízza a bizonyságtételnek a szolgálatát, feladatot ad nekik, nem állítja félre őket, és nem legyint, és nem mond ilyeneket, hogy hát hogy is várhatnék tőletek valamit, hanem rájuk bízza. De úgy, hogy együtt munkálkodik velük, és megerősíti az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel.
1: Milyen jelekről is van szó? Hát azt olvassuk, hogy ördögöket üztek ki, új nyelveken szóltak, ha valami halálosat ittak, nem ártott nekük, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Annak, hogy minden így történhessen, a tanítványok részéről egyetlen egy feltétele volt. Az, hogy oda kellett szánniuk magukat Jézus szolgálatára. El kellett indulniuk, hirdetni kellett azt, amit rájuk bízott Krisztus. Oda kellett adni magukat annak a Krisztusnak, aki erősebb tudott lenni, és erősebb az ő hitetlenségüknél és emberi gyengeségüknél. Aki helyreállítja, meggyógyítja, és szolgálatra alkalmassá teszi őket. Aki együtt munkálkodik velük, ha ők elindulnak, és megerősíti bizonyságtételüket, ha ők engedelmesen hirdetik ezt. Sokak számára talán ismerős lehet a történet, amely egy elképzelt beszélgetést örökít meg Jézus és Gábriel között. A beszélgetés csak elképzelt, mondani valója azonban helytálló, és talán a mai ige üzenetét meg is tudja erősíteni. Történet szerint Jézus földi életét befejezve visszaérkezik a mennybe, kezén és lábán viselte kereszthalálának kegyetlen jeleit. Gábriel odament hozzá, és így beszélgettek. Mester, kegyetlenül megszenvedtél az emberekért odalen. Valóban így van, mondta Jézus. És folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, mennyire szereted őket, és mit tettél értük? Ó, nem, még nem, mondta Jézus. Még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. Gábriel zavarban volt. De hát akkor mit tettél, hogy mindenkinek tudomására hozd, mennyire szereted őket? Megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még pár embert, hogy beszéljenek rólam. Akik majd hallanak rólam, tovább mondják másoknak. Így fog eljutni az evangélium a föld legtávolabbi zúgába is. Így mindenki hallani fog rólam, hogy mit tettem értük. Gábriel összeráncolta a homlokát, és kétkedés tükröződött arcán. Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak. Igen, mondta végül, de mi lesz, ha Péter, Jakab és János belefáradnak? Mi lesz, ha az utánuk jövő nemzedik elfelejti továbbadni? És mi lesz, ha a 21. században az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más tervet nem készítettél? Nem, nincs más tervem, Gábriel, mondta Jézus. Én bízom bennük. Nem hirdeti angyalokkal, sem csodás lényekkel, hanem rábízza Isten ma is evangéliumát az övéire, a tanítványaira, ránk bízza. Akkor is, ha kevésnek gondoljuk az erőnket, és túl drágának az időnket. Akkor is, ha gyakran eredménytelennek érezzük az ige hirdetést, és a bennünket nap mint nap bombázó képi hatásokkal, a média hatékonyságával szemben úgy érezzük, hogy alul maradunk. Az igének az útja, hogy a tanítványok, apostolok, prédikátorok, hívő emberek, bizonyságtevők elkezdik mondani. Ez a járható út. A hitetlenkedő tanítványok engedelmeskedtek, s miközben így tettek, meggyógyultak. Krisztus pedig alkalmassá tette őket a bizonyságtételre. Krisztus alkalmassá tesz bennünket a bizonyságtételre. Amen. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem magunkra küldesz el bennünket, hanem velünk együtt munkálkodsz. Hiszük és tudjuk, hogy ha te nem vagy velünk, akkor a mi emberi beszédünk az nem sokat ér. Viszont a te lelkednek vezetésével, a te ígéreteidbe bízva, ad nekünk azt a bátorságot, hogy tudjunk rólad mindig vallást tenni. Amen.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

amikor elvégezte Isten. Olvasom Mózes első könyve második részének 1-4 terjedő verseit. A teremtés 7. napja. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Szinte refrénszerűen hallottuk eddig, mondta Isten, és valami mindig lett. Eddig minden teremtési napnak volt valami tárgya, ám a 7. nap, mintha csak függelék volna. De ha újra és újra elolvassuk bölcsőnk feliratáról ezt a 4 verset, háromszor halljuk néhány soron belül ezt a szót, Isten. Félreérthetetlenül Isten a középpontja, tartalma ennek a napnak. Isten tölti meg a 7. teremtési napot, és ad értelmet neki. Ha tudjuk, hogy a 7-es szent szám, a teljesség száma az igében, akkor még inkább világossá válik ez. De hogyan értsük szövegünkből ezt az Istenre vonatkozó kifejezést, hogy megpihent? Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Talán elfáradt Isten? Pihenésre van szüksége? Ki akarja pihenni magát a teremtés munkája után? A Biblia jó néhány más helye egyértelmű.

egyértelműen utal arra, hogy nem erről van szó. Gondoljunk csak Ézsaiás próféta szavaira, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta könyve 40. részének 28. verse. Vagy gondoljunk magának Jézusnak egy kijelentésére, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma 5. részének 17. verse. Martin Buber, a világhírű izraeli filozófus azt írja, hogy itt az ősi szó, a megnyugodott vagy megpihent, ilyen értelemben értendő, hogy ünnepel. Azaz, Isten ünnepelt a 7. napon. Teremtési munkája után következő megszűnt vagy megnyugodott kifejezés tehát nem passzívum, hanem dinamikum és aktívnak kell értenünk. Világosan emlékszem édesapámra, ahogy egy-egy vasárnap délután leült kis kertünkben, orgonabokrai árnyékába, és hosszú-hosszú ideig valahova messze egy pontra nézett mozdulatlanul. Aki nem ismerte, a felületes szemlélő azt mondta volna, átengedte magát a teljes semmittevésnek. Mi, közvetlen hozzátartozói, mindig tudtuk, ilyenkor egy-egy vers születik. A teremtő nyugalom órái voltak azok, amikor megszűnt minden munkájától, és mégis valami történt benne. Ő így ünnepelt. Sokszor láttam Benkő Istvánt, egykori rákospalotai lelkészt, amikor káplánja voltam, ahogyan homlokát neki feszítette irodája ablakának, és nézett kifelé. Aki nem ismerte, azt hitte volna, de sok ideje van, csak úgy ott ácsorog. Én azonban már tudtam, hogy az a mozdulatlan kifelé bámulás, az befelé nézés, és éppen akkor születik egy nagyszerű szolgálat, prédikáció. Minden hasonlat reménytelen dadogás Istennel kapcsolatban, de valamiképpen mégis érzékeltetni akartam Martin Buber szó egzegézisét, amikor a 7. nappal kapcsolatban Isten ünnepléséről beszél, s így Isten aktív nyugalmáról. Majd azt olvassuk az ősi szövegben, hogy Isten megáldotta a 7. napot. Így is mondhatnám, megáldotta vele az embert. Úgy, hogy a 7. napon saját nyugalmát meg akarja osztani az emberrel. Nagyon emberi módon és nyelven szólok Istenről, de hogy tehetném másképp? Isten velünk akar ünnepelni, ünnepelve pihenni. Velünk, gyermekeivel, akiket képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy így is mondhatnám, megosztja velünk a napját. Még egy meglepetés ér itt bennünket. Az ember teremtése után tüstént arról olvasunk, hogy Isten megszűnt minden munkájától. Azaz, Isten ünnepli a 7. napot. És most azt mertük állítani, hogy ebbe Isten belekívánja vonni az embert. De hiszen az ige szerint az ember még semmit sem teljesített, és már is Isten ünnepe vár reá? Vagy ez volna az igazi és isteni sorrend, hogy előbb Istennel együtt ünnepelni a szent és aktív nyugalomban, és aztán jöhet minden más, aztán jöhet a munka. Míg bölcsönknek ezt a sajátos üzenetét olvasgattam, és ezen a különös sorrenden gondolkodtam, ismét egy kedves segédlelki

Kiskoromból való emlék merült fel bennem. Szabó Miklósnál, a Rákospalota újvárosi lelkipásztornál egy kopott és éhes tekintetű ember jelentkezett valami munkára. Jó, mondta Miklós bácsi, áshatna a kertben. Aztán alaposan megnézte a mi emberünket, intett neki, bevitte az üveges verandára, leültette, szólt a feleségének, és ennivalót tett az ember elé. Az mohón és kiéhezetten esett neki az ételnek. Utána behuny szemmel üldögélt, arcát a veranda ablakán betűző nap felé tartotta. Ezt látván a harangozó imígyen fette meg a lelki pásztort. Nem jól van ez így, nagy tiszteletű úr. Nem ez a rend, hanem az, hogy előbb dolgozzon az ember, aztán egyék és pihenjen. Miklós bácsi a tőle megszokott derűvel válaszolt. Most ez a rend, Matula bácsi. Mosolyogtunk ezen, de szívünk mélyén, a harangozó és én is, nemigen adtunk igazat Miklós bácsinak. Ma már tudom, hogy Miklós bácsi az Isten, az igazi agapé szentséges rendje szerint cselekedett. Előbb a pihenés, aztán a munka. Most ebből az isteni sorrendből, bölcsőnk feliratából is értem, hogy miért a hét első napja a pihenésünk napja, a vasárnap, és miért nem az utolsó. Azért, hogy az érettünk és számunkra megáldott és a vele együtt eltöltött aktív pihenésből, ünneplésből léphessünk be a hétköznapok munkájába és erőfeszítésébe. Most értem csak igazán, mit jelent ez a sorrend, hogy mi így kezdhetünk, tőle indulhatunk ki a vele töltött ünneplő pihenésből. Igen, áldásunkra adta ezt a napot, ezért is áldotta meg, önmaga lényével áldotta meg, s azért áldotta meg, hogy áldásunkra is legyen. Egyszer egy lelkipásztor felkereste egyik hívét, meg akarta hívni egy vasárnapi úgynevezett csöndes napra, hogy részt vegyenek együtt Isten ünneplésében. A hívőnél barátokat talált, éppen vidáman iszogattak. De a lelki pásztor mégiscsak előhozakodott a meghívással. Jöjjön el, mondta, meglátja, áldására lesz. Amikor elment, a barátok gúnyolottak felette, és kórusban mondogatták. No, nem velünk jössz egy jó kis hétvégi kikapcsolódásra? Menj csak a papoddal, áldásodra lesz. Addig gúnyolódtak, amíg az ember dühösen kijelentette. Igenis, elmegyek a papom meghívására. De ezt csak dacból mondta, nem szívből. Szíve mélyén ő is szívesen ment volna velük a férfi kiruccanásra. Amikor este hazament a csendes napról, ahol nem is érezte magát rosszul, felesége halálsáppattan várta az ajtóban azzal a hírrel, hogy barátai ittasan vezették hazafelé az autót, és karamboloztak. Egy meghalt közülük, a többiek pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. A férfi dermedten állt az ajtóban, és újra meg újra hallotta a szót. Jöjjön el! Áldására lesz. Valóban áldására lett, mert ettől a naptól kezdve nem vikendje volt többé, hanem vasárnapja, úrnapja, az aktív pihenés, a lélekerők csöndes összegyűjtésének napja, és nem az esztelen szétszóródásé. Isten nem csak megáldotta ezt a napot, hanem azt olvassuk bölcsőnk feliratában, hogy meg is szentelte.

Eddig is szüntelenül látnunk kellett, amíg a teremtési napok szövegét tanulmányoztuk, milyen hallatlan agapéval védi az életet, az embert, a teremtő Isten. Védi a földet az éggel, védi a száraz földet a tengerektől, s ezzel a megszenteléssel is az embert védi a teremtője. A hetedik napon az embert önmaga ellen védi, hogy legyen egy napja, ami szent, megszentelt. Erőgyűjtésre, új lendületre, feltöltekezésre, csöndre, a vele való együttlétre. Nem tragikus, hogy minden remek szociális intézkedés ellenére, mint például az ötnapos munkahét bevezetése, és minden gépi segítség ellenére, ami mind az embert szolgálja, a modern ember mégis egyre fáradtabb és egyre hajszoltabb, s a munkapszichológusok szerint éppen a hétvége után hétfőn a legkevésbé termékeny. Ekkor a legtömöttebbek az orvosi rendelő intézetek. Miért? Mert tragikusan elfelejtkezünk erről a sorról bölcsönk feliratán, hogy azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Igen, megáldotta a hetedik nappal az embert, de azért, hogy azt meg is szentelje az ember. A megszentelt nappal szentül éljen, hiszen érte van az emberért. Egyszer akaratlanul tanúja voltam a villamoson egy házaspár beszélgetésének. Azt kérdezte a fiatalasszony a férjétől. Mit csinálunk vasárnap? Hova megyünk? A fáradt és elgyötört arcú férfi azt mondta, semmit sem csinálunk, otthon maradunk és pihenünk. Egy kicsit kiülünk a kertbe. Meg vagy őrülve, csattant rá az asszony. Aztán elsodródtam tőlük, többet nem hallottam. De ez a méltatlankodás bennem maradt, hogy meg vagy őrülve? Magamban arra gondoltam, még nincs, még éppen nincs megőrülve, de ha így folytatják, hamarosan ideggyógyintézeti töltelék lesz. Pontosan ez ellen véd bennünket Isten azáltal, hogy megszentelte a hetedik napot, hogy mi is megszenteljük azt. Nem csak úgy, hogy halálos fáradtan végig alszunk egy vasárnapot, vagy elpilledve pizsamában üldögélünk a kert sarkában, hanem ünnepes, szent aktivitással, együtt ünnepelve az ünneplő Istennel, Isten ünnepén. Észrevettem egy vasárnap, hogy valaki magába roskadva ül az egyik templomi széken, maga elé néz, nem énekel. Hazafelé menet, utolértem a busz megállónál. Megkérdeztem, hogy valami nagy bánata van-e. Nem, nincs, mondta, csak halálosan fáradt vagyok. De mégis, és minden vasárnap, ha vonszolom is magam, de kijövök ebbe a kis templomba, mert ez az egy órám a héten, amikor mozdulatlanul és csöndesen ülhetek. Amikor nem hajszol semmi, senki. S ha olykor nem is tudok végig figyelni az egész igehirdetés alatt, mondta kissé mentegetőzve, azért egy-két mondatot mindig elkapok, s az is elég egy hétre, az tartja bennem a lelket. Ezért adta Isten nekünk ezt a napot. Megáldotta és önmagával szentelte meg, hogy tartsa bennünk a lelket életre és örök életre.

Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet.

Te gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a pásztor. Szorítsd jó kezemet, el ne bukjam újból.

Nem számít, hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

0: Rádiunk hírei először címszavakban. A nagykereskedelmi forgalom 2,3%-kal nőtt 2026 első negyedévében. RMDS, többletfinanszírozást biztosítunk 3 erdélyi kórház építésére. Jövedelmüket féltik, valódi párbeszédet kérnek az egészségügyben dolgozók. Közösségi vulkánnapot szerveznek gyereknapon a Szent Anna tónál. Ma Kolozsváron az előrejelzések szerint többnyire napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az év első 3 hónapjában a nyers adatok szerint 2,3%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint pedig 2,6%-kal nőtt a román nagykereskedelmi forgalom, a gépjárművek és a motorkerékpárok értékesítése nélkül. 2025 azonos időszakához képest. Derül ki az Országos Statisztikai Intézet tegnap közölt adataiból. A nyers adatok szerint a növekedéshez az egyévszakosodott nagykereskedelem 9,2%-os, az informatikai és távközlési berendezések nagykereskedelmének 9%-os, a nagykereskedelmi ügynöki tevékenység 8,9%-os, valamint az élelmiszerektől eltérő fogyasztási cikkek nagykereskedelmének 5,6%-os bővülése járult hozzá. Ezzel szemben a nem szakosodott nagykereskedelem 10,2%-kal, a nyers mezőgazdasági termékek és élőállatok nagykereskedelme 4,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelme 2,8%-kal, az egyéb gépek, berendezések és tartozékok nagykereskedelme pedig 0,4%-kal csökkent az első negyedévben. Tavaly márciushoz viszonyítva az idei harmadik hónapban nyers adatok szerint 8,6%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 6,4%-kal nőtt a nagykereskedelmi forgalom Romániában. Idén februárhoz képest a nyers adatok szerint 24,3%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 3,3%-os volt a bővülés. A Marosvásárhelyi Szívkórház, a Kolozsvári Idegsebészet és a Besztercei Megyei Sürgősségi Kórház építkezési munkálataihoz szükséges többletfinanszírozást az állami költségvetésből biztosítjuk, jelentette be tegnap Cseke Attila, RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi miniszter. A három kórház korszerűsítését uniós forrásokból finanszírozza az egészségügyi szaktárca. A munkálatok elkezdése óta azonban megnőttek az építkezési költségek. Egyrészt az áramelkedések miatt, másrészt azért, mert a beruházásokat bővítették, illetve új felszerelésekkel egészítették ki. Az ehhez szükséges többletfinanszírozást az egészségügyi minisztérium nem biztosította. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő miniszter. A tárcavezető elmondta, amikor átvette az egészségügyi minisztériumot, azzal szembesült, hogy a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges többletköltségről nem született meg a szükséges kormánydöntések, annak ellenére, hogy az építkezési munkálatok már zajlanak. A marosvásárhelyi és egy fővárosi kórház esetében a szükséges kormányhatározatot elkészítették, közvitára bocsátották, és a kormánydöntése után hamarosan érvénybe léphet. A besztercei, a kolozsvári és egy konstancai kórház esetében pedig készül a kormányhatározat tervezet, amellyel jóváhagyják a többletfinanszírozást. A beruházásoknak köszönhetően javul az egészségügyi ellátás színvonala, és nem csak a Maros megyei, Kolozs megyei és Besztercenaszód megyei betegek, hanem a térségből érkezők is jobb szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá, mutatott rá az RMDSZ-es miniszter. A Sanitas szakszervezeti tagjai tegnap a Munkaügyi Minisztérium székhelye előtt szerveztek tiltakozó megmozdulást, mert szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. a tiltakozók a juttatásaik tiszteletben tartását, az ágazat létszámstó feloldását és az egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól, amelynek mielőbb el kell fogadnia az új bértörvényt, különben az országos helyreállítási terv keretében rendelkezésre álló uniós pénzek úszhatnak el. A szakszervezet most azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a kormánypalotának otthont adó bukaresti Győzelem téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak. A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet igazságtalannak, hiányosnak, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer alkalmazottai számára egyértelműen hiányosnak tart, írja az Agile Press. Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél a fizetések befagyasztását, vagy akár csökkentését eredményezheti. Különleges, ismeretterjesztő és közösségi eseményre várják az érdeklődőket június 1-én, a Szent Anna tó Mohos-Tőzegláb Ökocentrumban, a Gyermeknap és a Vulkánok Nemzetközi Napja alkalmából. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a Csomád vulkán működését, múltját és jelenlegi tudományos kutatási eredményeit, valamint játékos és interaktív módon mutassa be a vulkanológia világát. A rendezvény napján a Szent Anna tó, a Mohos-Tőzegláb, valamint a Tudásközpont látogatása ingyenes. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű módon tegye hozzá férhetővé a földtudományok és a természetvédelem világát. A szervezők szerint a rendezvény nem csupán tudományos ismeretterjesztés, hanem közösségépítő esemény is, amely a természet, a tudomány és az emberek közötti kapcsolat erősítését szolgálja. A kezdeményezés célja, hogy hagyományt teremtsen, és évente visszatérő alkalommá váljon a Szent Anna tó térségében. A rendezvény a Pro Szent Anna szervezésében a Pannon Vulkán Lendület kutatócsoport szakmai közreműködésével valósul meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma többnyire napos időre lehet számítani, amelyet időszakos felhősödések váltanak fel. Esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Szecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő verseit.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit május 29-én péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Mind bölcsek leszünk az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Hamarosan a nap állítata csendül fel, valamint kalendáriumot lapozunk. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata következik, Kiút a sűrű sötét erdőből címmel. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban folytatjuk Pompom mesét. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük majd Szempontok című rovatunkban. A fájdalomról lesz szó, ez lesz a téma, Lukács Orsolya szerkesztésében. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Dzsida Jenő, Alázatos, könyörgő Zsoltár című költeményét osszuk meg. Majd keresztény élet felekezet közi magazinunk keretében Groundwork angol nyelvű rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ez a péntek déli magazin műsor kínálata, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A nap áldását hallják a továbbiakban Ungvári Szendítől.

A mai áhítat címe: Közelistenhez. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezetének 11. verse.

mai áhítat szerzője Sheryl Black Cheye, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Sok éven át próbálkoztunk a férjemmel, hogy gyerekünk legyen. Mindig úgy gondoltam, hogy ez könnyen fog sikerülni nekünk, de amikor nem így történt, csalódást éreztem. Ennek eredményeként eltűnt belőlem a vágy, hogy időt töltsek Istennel, ami korábban megvolt bennem. Az Isten tiszteleteken való részvétel, a Biblia olvasás és az imádkozás mind rendkívül nehézé vált számomra. Úgy éreztem, hogy távol vagyok Istentől. Egy részem azonban vágyott a vele való kapcsolatra, ezért elkezdtem papírra vetni az érzéseimet. Miközben őszintén leírtam, amit átéltem, amit egyébként nem oszhattam meg másokkal, elkezdtem gyógyulni. Abból a hitből merítettem erőt, amiről azt gondoltam, már nincs meg bennem. De mégis ott volt, mélyen, legbelül. Írás közben újra közel éreztem magam Istenhez. Hálás vagyok a hívők közösségéért és azért a kiváltságért, hogy együtt imádhatjuk Istent, de különösen hálás vagyok az ő jelenlétéért, amikor írok. Ha fájdalom vagy szerencsétlenség ér bennünket, soha nem késő új utakat keresni az Istennel való közösségre.

Imádkozzunk! Istenünk, segíts nekünk, hogy meglássuk azokat az új lehetőségeket, amelyek közelebb visznek hozzád, hogy megérezhessük jelenlétedet az életünkben. Ámen. Istennel eltöltött időre mindenhol lehetőségem van. Hangsúlyozza a mai áida szerzője, Sherry Blackchey, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiknek az álmai nem teljesültek.

Május 29-e az év 149. szökő évben 150. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 216 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 862. május 29-én Rurik Varék torzsfő fejedelem Novgorodban megalapítja az első orosz dinasztiát, a Rurik dinasztiát, amely a 17. századig uralkodott Oroszországban. 1205-ben ezen a napon koronázták meg II. András magyar királyt. Regnálása a magyar

történelem egyik legtöbbet emlegetett időszaka, nem csak azért, mert András energikus külpolitikájával az egész Balkán-félszigetet behálózta és több szomszédos területet is meghódított, hanem azért is, mert a belpolitikában olyan modern törvényeket alkotott az Aranybulla 1222-es kiadásával, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig hatályban maradtak. 1328. május 29-én a Rimszi székesegyházban Franciaország királyává koronázták 6. Fülöpöt, akit a szerencsés névvel illettek, utalva váratlan öröklésére. 32 évig tartó uralkodása leginkább a 100 éves háború kitöréséről és az elszenvedett francia vereségekről, valamint az utolsó éveiben tomboló pestis járványról nevezetes. 1439-ben ezen a napon a budai országgyűlés Luxemburgi Erzsébet magyar királynét, a férje első Habsburg Albert örökösévé nyilvánította, aki így kvázi társuralkodóvá lépett elő. Továbbá kimondta az országgyűlés, hogy Albert király kizárólag a magyar rendek hozzájárulásával dönthet leányai Anna és Erzsébet házasságainak az ügyében. 1453. május 29-én elesett Konstantinápoly, ami a bizánci birodalom bukását is jelentette. Második Mehmed oszmán szultán ezután megkezdi az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. A bizánci birodalmat több mint 1000 éves fennállásának, az ókori kulturális örökség továbbmentésének, továbbfejlesztésének és a kereszténység terjesztésének köszönhetően az európai történelem egyik legbefolyásosabb állam alakulatának tartják. 1792-ben ezen a napon Varsóban feloszlik a Nagy Szejm ülése, ami 1791-ben megalkotta a május 3-ai alkotmányt, ami a világ második és Európa első modern írott kartális alkotmánya. Politikai értelemben egyenlőnek mondta ki a városi polgárságot a nemességgel, állami védelem alá helyezte a feudális kötöttségek alól felszabadított jobbágyságot, vallásszabadságot hirdetett, továbbá eltörölte a liberum veto intézményét. 1867-ben ezen a napon a Magyar Országgyűlés megszavazza az 1867 évi 12. törvénycikket a kiegyezésről, amely szerint a két ország élén közös uralkodó áll első Ferenc József magyar király és osztrák császár. A külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek, tehát ekkor jön létre az osztrák-magyar monarchia. 1919. május 29-én teljes napfogyatkozás következett be, ami majdnem 7 percet tartott, így a megelőző 500 év leghosszabb teljes napfogyatkozása volt. A csillagászok felhasználták az akkor mindössze néhány éves új teória az Einstein-féle általános relativitás elmélet ellenőrzésére, ezért a kor technikájának megfelelően üvegből készült fotólemezeken örökítették meg a jelenséget. Ezek lenyűgöző részletességgel tűnnek fel a napkorona, egy napkitörés, a nap jobb felső részén és a Taurus Bika csillagkép csillagai, amelyek az általános relativitás elmélet jóslatainak megerősítését jelentették. 1935. május 29-én az SS Normandie francia óriás óceánjáró első útjára indult 50 ezer néző előtt Le Havre-ból. Az út beváltotta a reményeket, a hajó megdöntve az olasz SS Rex rekordját 4 nap, 3 óra és 14 perc alatt ért New Yorkba. A visszaúton több mint 30 csomós átlagsebességet ért el, ezzel is rekordot döntve. 1938-ban ezen a napon hozták az első zsidó törvényt. A törvény kimondta a szabad foglalkozású állásoknál és a 10 értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál 20% lehet a zsidók maximális aránya, melyet 5 év türelmi időszak alatt kell elérni. 1953-ban ezen a napon mászták meg elsőként a Mount Everestet. Edmund Hillary, új-zélandi alpinista, Tenzing Norgay nepáli serpával jutott fel a 8850 méter magas csúcsra.
1986. május 29-én a 3 nappal korábban elfogadott európai zászlót első alkalommal vonták fel Árbócra az Európai Közösség brüsszeli székháza előtt. És 1995. május 29-én II. János Pál pápa kiadja az Ut unum sunt kezdetű enciklikáját ökumenikus törekvéseikről, amelyben a világ keresztényeinek egységére szólít fel.

Most következzenek a május 29-éhez kötődő születési évfordulók. 1899-ben született Csolnoki László, magyar vegyész és gyógyszerész, tudományos munkássága középpontjában a vitamin kutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált, 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 1917-ben született John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke 1961 és 63 között, amikor is november 22-én merénylet áldozata lett. Ő volt az első római katolikus vallású amerikai elnök. A Kennedy család tagjaként az amerikai liberalizmus egyik úttörőjének tartják. És 1920-ban ezen a napon született Harsányi János, vagy John Charles Harsányi, magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia terén is.

Most következzenek azok, akiknek az elhalálozására emlékezünk május 29-én. 1453-ban ezen a napon hunyt el 11. Konstantin, az utolsó bizánci császár. 1449-ben került a trónra, és 1453-ig uralkodott. Az oszmán terjeszkedéstől tartva 1452. decemberében segélykérő levelet írt 5. Miklós pápának, azonban az nem küldött keresztes hadsereget, bár az utolsó pillanatokig Hunyadi János felmentő seregeiben reménykedett. Konstantinápoly 9000 védővel és 20 kilométer hosszú erődítményrendszerrel várta II. Mehmed oszmán szultán 70 000 főre tehető hódító hadseregét. II. Mehmed felajánlotta Konstantinnak, hogy zavartalanul uralkodhat Moreában, ő azonban a hősi halált választotta. 1500-ban hunyt el Bartolomeo Diaz, portugál hajós és felfedező, aki elsőként kerülte meg a jó reménység fokát 1487-88-ban. 1829. május 29-én hunyt el Humphry Davy, angol kémikus, fizikus feltaláló, számos kémiai elem felfedezője, a róla elnevezett biztonsági bányászlámpa, a Davy lámpa kifejlesztője. Kutató munkája során először különítette el a magnéziumot, a bort, a báriumot, a hidrogéntelluridot, a foszforhidrogént és a higanyoxidot. A felfedezései közé tartozik a klór, a jód, a nátrium, a kálium és a nátriumhidroxid. 1875-ben ezen a napon távozott az élők közül Izsó Miklós, szobrász, a 19. századi magyar nemzeti szobrászat egyik legnagyobb alakja. Ismertebb népies szobrai, a búsuló juhász, ételhordozó parasztasszony, parasztlány, mellszobrot készített többek közt Zrínyi Ilonáról, II. Rákóczi Ferencről és Arany Jánosról. Egész alakos alkotása a debreceni Csokonai szobor. 1951-ben ezen a napon hunyt el Maróczi Géza, magyar nemzetközi saknagymester, 3 olimpián a magyar sakválogatott kapitánya. Pályájának csúcsán a világ egyik legjobb sakkozója volt, pályafutása során 67 nagyobb nemzeti vagy nemzetközi mesterversenyen vett részt, ezek mintegy felében a dobogón végzett, 13 alkalommal az első, 16 alkalommal a második és 7 alkalommal a harmadik helyet szerezte meg. 1982. május 29-én hunyt el Romy Schneider, német-francia színésznő. Több mint 60 filmben szerepelt, a Sisi, az ifjú császárné német-osztrák filmben Erzsébet császárnét alakítja, amely egyik legismertebb szerepe. 43 évesen párizsi lakásán szívelégtelenségben halt meg. Nevét viseli a Romy Schneider díj, amely az egyik legrangosabb díj kezdő francia színésznők számára, és az osztrák Romy díj. És 2007-ben ezen a napon hunyt el Veszelinov András, dobos színművész. Pályafutását az Atlantis együttesben kezdte, később a Metro, a Sirius, majd 1984-ig az Apostol együttes dobosa, ebben a minőségében a Rockszínház egyik alapító tagja volt. A Madách Színház művészeként elsősorban Hofi Géza partnereként játszott.

Az említett évfordulók mellett május 29-e az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek Szervezete által létrehozott nemzetközi emléknap. Kalendáriumunkat hallották.

A mai nap kalendáriumát lapoztuk Deák Anitával. Most következzen az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovata, Kiút a sűrű sötét erdőből, címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Urosházán élsz, mi köt téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitüldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja

0: és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpátoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
1: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
0: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Paraklétosz nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Siye Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot, mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
1: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok, mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
0: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés. Amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam, mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Ilyen saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót, tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
1: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
0: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meg legyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És 2 évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermünk. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
1: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
0: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog, amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt, ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg. Erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt. Emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. és úgy szépen lassan

rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: könyvek. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem. Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt, békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett igehirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz igehirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik igemagyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet. Megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten. Mindig újra kell tanulni szinte az életet. És akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember milyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen más, hogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőben is sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
0: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
1: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is. Teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
0: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz. Számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
1: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok, azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz, hogy ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni, ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az utat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a Krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ő vele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta orosházán a Tipegő Istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik. És ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, azt például én csináltam. Mai napig van, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, hogyha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve említettük az előbb a zenét. Ugye szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024 a legutóbbi tisztúító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk, és hát örömet okoz, mert ki másokat felügyít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetben vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni. Viszont ami mindig működik és mindig hat, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való?
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő. A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között, nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésbe. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a témafelvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre a hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valljuk be őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondotta a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemét dombra. És hogy ezt mind megtette értünk, ez olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. A bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ez sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben a 3. fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok, nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülsősorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy ott fogjuk őt látni színről színre.

kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A lélekhangolóban elhangzó interjúkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Spotify-on lélekhangoló podcastként is. Az Evangélikus Rádiómissziónak küldhetnek üzenetet a következő SMS számra 0620 620 36 79-es. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: hazatérni. Utam végén hozzád hazatérni.
1: Az elmúlt fél órában az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát hallották. Kiút a sűrű sötét erdőből címmel. Készítette Ertészné Kárpáti Judit.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Május 29-én péntek déli magazin műsorunk második órájában is, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Mind bölcsek leszünk az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Hamarosan hírek következnek, majd mesekosár rovatunkban folytatjuk Pompom történetét, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. Ezt követően Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében, a mai témánk a fájdalom lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, híreink következnek. Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán Osztrák Közönség díjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa Nostra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Délnyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-jel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre Viradura hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére, a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik szemét pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő verseit.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen reform.

0: református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mese kosár rovatunkban ma folytatjuk Pompom történetét.
3: Mese kosár! Mese kosár!
4: Pompom újabb meséi. Zengőbongó fésű. Pompom ült az ágon, és föl lehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönt dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du, züm-züm-züm, aztán szünet. Aztán megint előről, du-du-du, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt. Szia, Picúr, hova rohansz? Szia, Pompom, mosolygott Picúr is. Iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Veled mehetek? Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, és boldogan suttogott. Ma jó napom, Pompom van, Pompom, pompás, jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet, jaj, a frizurám! Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, s magával vitte a jó kedvet, ott hagyta a siránkozást. Össze-vissza borzolt meg kuszált, hogy nézek ki, mint egy rőzsekupac, csupa torzomboz vagyok meg, csupa gubanc meg, keszekusza pulikutya szőr, nincs egy fésüd véletlenül. Picúr sajnálkozva rázta a fejét, sajnos nincs nálam fésű. Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogta. A nincs át nincs, mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Ajjaj, mikor nekem lenne szükségem rá, nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol. Habár távol létezik egy fésű, most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű, van bizony, de azzal meg nem lehet fésülködni. Picúr kíváncsian hallgatta, és gyorsan rákérdezett a különös fésűre, és biztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról. Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla! Pompom abba hagyta a síránkozást, meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme, és mesélt. Hát annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű, már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengőbongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott, némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából, akkor meg már nem is fésült, némán kuksolt a fűben. Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyével. Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett esztelenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva nézte és korholta szigorúan. Hogy nézel ki? Nem szégyeled magad? Ilyen kócosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire jutott ez a gyerek? Mint egy sárkefe. Most mit csináljak veled? Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt.

fésűt. Örvendezve felvette. Egy fésű? Jaj, de jó, éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan megfésülek. Állj szépen nyugodtan, és ne izeg, mozog. Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskét, mikor recs, kitört a fésűnek egy foga, aztán megint recs, és a fésűnek kitört a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorbafogú fésűt. Micsoda vacak, csorba meg foghíjas. És elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengőbongó fésű dühösen dohogott a fűben. Vacak, vacak, tüskés drótot nem lehet velem fésülni. Áj, oda van két fogam, most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Hát kinek kell egy foghíjas fésű? És lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járók előtt, és felajánlja a szolgálatait, és azt is elhatározta, hogy sűrivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, és udvariasan megszólította. Üdvözlöm, uram, engedje meg, hogy felajánljam a szolgálatomat, szakképzett hajápoló vagyok. A megszólított ember elvörösödött a dühében, mérgesen megemelte a kalapját és a foga között sziszegett. Micsoda, csúfoló szelem, te perna hajder, elhord innen magad, mert csúnyán megjárod. Zengő-bongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot. Ezer bocsánat, én nem láttam, nem tudtam, teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok, és elrohant. Hát, ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek. Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, aztán meg majd a mosakodás, vá, fúj, aztán meg a fogmosás, fúj, fúj, távozz tőlem, sátán. Fújolva és borzongva hátrált, és dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengőbongó fésű gúnyosan kiáltott utána, épp eszű fésű nem is érne a hajadhoz. És elindult zengőbongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknak egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva fodrász. Bement és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem. Tiszteletem, mester úr, szakképzett hajápoló segédeszköz vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyeskednék. No nézd, csak egy fésű. Pillantott rá a fodrász. Majd tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. És milyen csorba meg foghíja, sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat. Nem, nem, uta lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam rögne az egész szakma, kívül tágasabb. Na, nem illesz ide. Hát nem. Motyogt a zengőbongó fésű, és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kín az utcán. Nem csoda, csapás-csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér, és ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengőbongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem, sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekergett, mint a kenetlen kerék. Morzasztó volt hallani a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott. Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalappa. Jaj, hűséges hegedűm, úgy szólsz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártol tőlem a közönség. Zengőbongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt. Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy szakképzett fésűre. Most ne nézze, hogy foghíjas meg csorba vagyok, nézze a lelkemet. Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak óriási ötlet jutott eszébe. Elmosolyodott és felrikkantott. Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van, nem úgy, mint a hegedűmnek. Ha te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak száj muzsikának, semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel, nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis sejempapír.
Zengőbongó fésű kicsit zavartan hallgatta, és meglepődve motyogott. Én nem is tudom, hogy van-e hallásom, és még foghíjas is vagyok. Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a foghíjjal se törődj, majd átugorjuk. Te csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá, és koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz, és veszek is egy nagyobb kalapot. Zengőbongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott. Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bízik bennem, bár hangszer még sose voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet. Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus, és itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővett egy kis sejempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. A sejempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos zengőbongó fésücském, muzsikálj bátran és lélekkel. Csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonát a fésűre is sejempapírra. Egy, két, hár, zzzz. És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és hult a pénz a kalapba. Zengőbongó fésű végre megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsolyogva felnézett a szanaszét álló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne. Pompom élénken tiltakozott. Micsoda, zengő bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom, puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat. Picúr nevetve nézte. Mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét, meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni. Most gyorsan rápillantott, és ilyetten felkiáltott. Jaj, elkések, rohanjunk! Rohantak, futottak. Picúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat. Megvárhatlak? Kérdezte Pompom. Addig szerzek egy közönséges fésűt. Megvárhatsz? Szólt vissza Picúr. Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.

0: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben pompom meséit folytattuk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Május 29-én Magdolna, Mária, Jukuntusz és Maxim névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Magdolna a héber eredetű Magdaléné magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Jukundus latin eredetű név, jelentése kellemes ember. A Maxim latin eredetű név, a Maximus családnévből származik, jelentése nagy növésű, magas. Köszöntünk tehát május 29-én minden Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Rúzsa Magdolna dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten eltesse őket sokáig. Most következzen Szempontok című rovatunk, amelynek a mai témája a fájdalom. A szerkesztő Lukács Orsolya.
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunk mai adásában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mi is az a fájdalom? Hányféle fájdalmat különböztetünk meg? Mit jelent az, hogy fáj valami, illetve mit jelent az, hogy szenvedünk? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Kun Tamással, illetve Mádli Andrással. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Ha kimondom azt, hogy fájdalom, mi az első dolog, ami az eszetekbe jut?
1: Hát szerintem nincs egy konkrét elképzelésem. Így egyszerre csomó emlék és egy csomó érzés jön. Szóval nem tudok így kiszedni, nem tudom így, mint cseresznyékből csipegetni. Úgy így egy nagy súlyt érzek olyankor.
2: Én valamikor betekintettem a fájdalomba, de azt mondanám, hogy csak úgy kinyílt egy kicsit egy résre egy ajtó, és bepillantottam. Nemrég tapasztaltam azt, hogy egy ismerősöm, barátom nagy fizikai fájdalmakba részesült, és nem csak úgy rájöttem, hanem meg is mondtam neki, hogy én nem értem azt a fájdalmat, tehát tudom, hogy fáj, törődök vele, tehát nekem nem mindegy, hogy neki fáj, de én nem tudom, hogy fáj neki. És nálam ez megmaradt, vagy mostan gyulladt fel nemrég, mint téma, hogy tulajdonképpen a fájdalom az egyrészt honos, szerintem mindenki részesült fájdalomba, másrészt meg egy nagy ismeretlen, mert merném mondani, hogy a fájdalom lehet objektív, vagy van egy objektív része, tehát hogyha megüssük magunkat, vagy hogyha megfertőződik egy fogunk, vagy hogyha meghal valaki, akihez nagyon közel álltunk, az fáj, tehát ez lenne az objektív, de ott van a szubjektív is, hogy mindenki a saját fájdalmát érzi, és szerintem nagyon nehéz ráérezni, hogy a másiknak hogyan fáj. Hát, hogyha objektíven is ugyanaz a fájdalom, tehát megégeti az ujját egy gyertyával, vagy mondjuk egy parázsdarabbal, akkor az egyik az azonnal felkiált és eldobja, a következő meg tartsa a tenyerébe egy pár másodpercig, és nem látszik rajta, hogy nagy stresszben lenne.
0: Azt szokták is mondani, hogy a fájdalom küszöb, az mindenkinél más és más. Az empátia mennyire játszik szerepet olyankor, amikor át kell érezni másnak a

0: fájdalmát. Legyen fizikai, lelki fájdalom.
1: Hát ki mennyire empatikus ember, annyira játszik szerepet. Hát az az igazság, hogy nem tudom, legalábbis magamból kiindulva volt már olyan eset, hogy tudtam, hogy a másiknak fáj, de úgy voltam vele, hogy ó, én is voltam már így, és nekem ennyire nem fájt, és akkor ott empátiának nem volt semmilyen helye. Ilyenkor mindig az van, hogy mindig próbálunk, nem tudom, gombot varni a másikra, hogy ó, nekem volt már sokkal rosszabb is ennél, túléled, semmi bajod nem lesz. Szóval...
2: Adott esetben ez rosszabb, mint hogyha káromkodnánk vele.
1: Igen, igen.
2: Szerintem az empátia egy érdekes fogalom, nagyon jó kérdés, mert az első az, mint együttérzés, hogy hagyjak helyet a másiknak a fájdalomjának. Tehát neked fáj, és nagyon jól jelezted, viccnek adtad be, de tulajdonképpen gyakran így működünk, hogy ó, nekem is volt, vagy ez semmi, vagy nem, a másiknak fáj. Jobb könyv egy nagyon jó példa szerintem, hogyan bánunk el valakivel, akinek fáj, vagy aki szenved. Ezt is lehet, hogy később még fel fogjuk boncolni, vagy fel fogjuk dobni, hogy működik a kettő együtt. De szerintem ez a része az empátiának, ez jó, a másiknak fáj. A következő is, hogy én ezzel törődök, nekem nem mindegy. Tehát látom, hogy fáj, és hogyha tudok valahogy, tehát elismerem, hagyok helyet neki, és érdekel az, hogy tudok én neked ebbe a helyzetbe segíteni esetleg. Ahol a dolgok egy kicsit túl messzi mehetnek, vagy ahol nevezzük empátiának, de szerintem nem egészséges, az, amikor én is szenvedek mélyen a te fájdalmadba, felveszem a te fájdalmadat, és nekem is mostan fáj, mert az én fájdalmamnak az oka az tulajdonképpen nem egy objektív, tehát nem ütöttek, nem betegedtem. Én generáltam egy fájdalmat, na most a másiknak, hogyha kap egy fájdalomcsillapítót, vagy hogyha elmúlik az ütés, akkor annak az a javítása, vagy hogyha emocionális fájdalomban részesül, akkor feldolgozza. Mert az egy igaz, vagy van egy objektív komponens benne. Na ebbe, hogyha én valakinek a fájdalmába beleélem magamat, tehát átveszem a fájdalmat, ez egy nagyon szubjektív dolog, és persze, hogy van az objektív része, hogy a másiknak a fájdalma, de tulajdonképpen úgy, ahogy kezdtem a műsort, hogy nem értsük, én valamit magamból vetítettem oda, vagy értelmeztem, és javarésze nálam történik a fejembe, a lelkembe, és nincs kizárva, hogy még amiután a másiknak el is múlt, mivel hogy én generáltam ezt, az nem azt jelenti, hogy ez megszűnik. Hát itten látok egy kis veszélyt. Máskülönben együtt érezni azzal, aki szenved, akinek fáj, az egy jó keresztény dolog.
0: Ha azt mondom, hogy fájdalom, akkor hányféle fajta fájdalomtípus jut eszetekbe?
1: Hát így elsőből a fizikai és a szellemi, ami így először. Utána, hogyha még boncolgatnám, akkor meg lehet, hogy feljönne még több.
2: Más szemszögből megnézve azt merném mondani, hogy nincs kizárva, hogy ahány ember van, annyiféle fájdalom van.
0: Szokták mondani azt, hogy agyban dől el. Szerintetek ez érvényes a fájdalomra is? Ha én mondjuk arra gondolok, hogy nekem most ne fájjon a fejem, akkor az nem fog fájni?
1: Hát volt már ilyen, mondjuk nem kimondottam fájdalomra. Ez a placebo hatás volt, hogy nem tudom, kim voltam, és diderektem, mert nagyon hideg volt, és azt mondtam, nem fázom, és akkor egy olyan percig elállt a nem tudom,
0: a
1: reszketés. Utána megint visszajött, de...
0: Egy percig hatás.
1: És hát a fájdalom, nem tudom, hogy lehet, hogy hogy nem tudom, hogyha például megégettem magam, és az is elhiszem, hogy nem fáj, akkor lehet, hogy egy kicsit át tudom verni magam, de utána megint előjön, de nem tudom, hogy mikor tényleg valami, nem tudom, a lélekben van, vagy tényleg valakit elveszítünk, vagy ilyesmit, abban az esetben nem hiszem, hogy ez fellép.
2: De erre azt mondanám, hogy próba szerencse. Aki azt hiszi, hogy ilyen egyszerűen működik, az próbálja ki, és aztán számoljon be nekünk. Tényleg, van befolyás, tehát vannak bizonyos dolgok, amiket, hogyha átgondolunk, vagy koncentrálunk, vagy meditálunk, vagy más helyzetbe helyezzük magunkat, akkor bizonyos fajta fájdalmak, merném mondani, hogy azok, amelyek nem nagyon intenzívek, hogy ottan esetleg még el lehet dugni, vagy eltűnik bizonyos eljárásokkal. Ott ellenben, ahol a fájdalom az objektív és erős, hát lehet, hogy segít valamennyire, de megint kényes témákba szállunk be, mert csak azt tudja, aki szenved, hogy fáj neki. És ami komplikálja a dolgokat, az, hogy gyakran nem is kommunikálják. És hogy az is, amit kommunikálnak, az nem egyértelmű, vagy nem igaz, mert van, aki úgy jajgat, hogy azt gondoljuk, hogy a világ vége eljön, de tulajdonképpen igen, hát fáj neki, egy kicsit megütötte magát, de másnak meg eszi meg a betegség a belső világát, hal meg, és nem enged ki magából semmit.
0: Az előbb mondtad, hogy fáj és szenved. Mi a különbség a kettő között, illetve hogyan lehet megkülönböztetni őket?
1: Hát nem is tudom, így agyban így el tudom dönteni a különbséget, de csak így ugyanígy megélt példákkal. Hogy volt olyan, amikor tényleg úgy éreztem, hogy csak valami fájs volt, amikor tényleg szenvedtem hosszú ideig. Lehet, hogy nekem ez lenne a megkülönböztetés, hogy a fájdalom az rövid ideig tart, és a szenvedés az hosszabb ideig eltart. Talán. És lehet, hogy a szenvedésben, nem tudom, kicsit több sírás van benne.
2: Szerintem egy jó megkülönböztetés. Én talán úgy fogalmaznám meg, hogy a fájdalom az egy jelző. A fájdalom az jelzi, hogy baj van. A szenvedés meg egy állapot. Hát egy olyan helyzetben vagyok, ahol bizonyos dolgok összegyűltek, összegyűjtöttem a jelzőket, lehet, hogy a fájdalom maga megszűnt, de a helyzet olyan, hogy én abba az állapotba találom magamat. Igen, az szerintem egy külön téma, hogy akut meg krónikus fájdalom. A krónikus fájdalom azt szerintem meg lehet egyértelműen aszociálni a szenvedéssel, tehát aki hosszú futamon beteg és fájdalommal van, tehát mindenképpen szenved, de hogyha krónikus, tehát állandó fájdalmai vagy visszatérő fájdalmai vannak, az már nem csak fájdalom, hanem egyértelműen szenvedés. Bedobnék valamit ide, és pedig lenne az, hogy mind még nem neveztük úgy, de általában vagy sokszor a fájdalom az negatívan van felvéve. Na mostan, hogyha úgy veszük a fájdalmat, hogy egy jelző, hogy azt jelzi, hogy itten valami baj van, akár azt, hogy megütöttek, akár azt, hogy valami beül egy fog gyökerénél, valami rossz történik, baktériumok vannak ottan és terjednek el, akiknek ottan nem lenne keresni valójuk, vagy akár emocionális téren, hogy valami megszakadt, valami megszűnt, és fájdalom formában érezzük, az önmagában nem egy rossz dolog. Mert hogyha nem lennének ezek a jelzők, és léteznek konkrét esetek, amikor bizonyos embereknek nincsen meg a fizikai fájdalom érzésük, elveszíthet egy újat, vagy egy kart, és nem törődik vele, mert nem fáj. A normális reakció, amikor érzek fájdalmat, az, hogy az egész testem felriad, és azt teszi meg, amit csak lehet, hogy szabaduljon meg attól a fájdalomtól. Emocionális téren is vannak emberek, akik nem éreznek semmit, és elkövetnek néha olyan tetteket, hogy a normál embernek feláll a haja, mert nem tudjuk elképzelni, és az egyik mechanizmusa annak az, hogy neki nem fáj, benne nem mozdul meg semmi, neki olyan, mintha kenyeret vágna, vagy hogyha nagyon banálist tenne, nem mozgat benne semmit. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor tulajdonképpen a fájdalom az egy jó és hát egészséges, nem merném mondani, de egy jó dolog, mert jelzi, hogy valahol baj van, és hogy azt a bajt valószínűleg, hogy érdemes lenne megvizsgálni, és ha lehet megoldani, megszüntetni. Nagyon jó könyvbe olvastam ezt, Where is God When It Hurts, hol van Isten, amikor fáj. Philip Yancey már régebb írta meg, de szerintem továbbra is aktuális. Pont ezt a szemszögöt, hogy a fájdalom ez egy jelző, és hogy pozitív oldalai vannak, azt hiszem egy az egybe tőle vettem fel, és azóta is jó eszköznek látom és használom.
0: Akkor most egy kicsit a fizikai és a lelki fájdalom összekötéséről. Azt szerintetek mennyire hat a fizikai fájdalom a lelkünkre?
1: Hát inkább fordítva hat, inkább jobban szerintem. A fizikai, most nem tudom, hogyha letalántán nem tudom, egy testrészemet veszítem el, ami fizikailag fáj is, az lehet, hogy később lelkileg még jobban fáj majd, de így amúgy szerintem inkább fordítva működik az összeköttetés.
2: Lehet, hogy úgy van, én nem merném általánosítani, mert szerintem itt olyan nagy különbségek lehetnek emberek között, amiket egyszerűen nem tudunk, tudjuk elképzelni, mert nem tudjuk magunkat az ők helyzetükbe áttenni. És annyit mernék mondani, hogy vannak dolgok, amik a fizikai világban történnek, és azok valószínűleg ott is maradnak, főleg az ilyen akut formában megütöttem a lábamat, még hogyha a szenteket is segítségbe hívom, akkor sincsen igazán hosszú futamú vagy valami emocionális lelki hatása. A fájdalom pár percen vagy valamennyi idő után elmúlik, és az nem hat mélyebbre. Ugyanakkor, hogyha valaki megsértett valamilyen helyzetben, és nekem az nagyon rosszul esetett, fájt is, mert olyan mélyre vágtak azok a szavak, vagy a másiknak a szándéka, de hogyha azt sikerül valahogy megoldani, rászólni a másikra, a másik belássa, sikerül kiúszni abból a helyzetből, akkor annak sincsen további hatása. Ellenben, hogyha olyan körökben dolgozunk, vagy lakunk, vagy élünk, vagy olyan kapcsolatban vagyunk, ahol az emocionális, a lelki sértés állandó, akkor bizonyos átmehet fizikai szimptomákba is. Máté Gábornak van egy nagyon jó könyve, amit szerintem elég könnyű elolvasni, tehát dacára annak, hogy nagyon mély és nagyon szakszerű, de meg lehet érteni az elveket és a példákat, hogy akkor, amikor lelkileg túl nagy a nyomasztás, akkor az ember vagy a szervezet fizikailag is szenvedhet. És most nem jut eszembe konkrét eset, de talán olyan is van, hogy előbb érezzük fizikailag, tehát valahol a test kimutassa fájdalomként a dolgot, persze, hogy be lehet kenőcsözni vagy orvoságozni, de tulajdonképpen a baj valahol egy más szenvedés, ami emocionális lelkitéren történt vagy történik.
1: Most visszatérve, lehet, hogy így, hogy először fizika és aztán lelki, a családon belüli erőszak lehet, hogy egy olyan, hogy először fizikai fájdalom, és aztán hosszú távon lelki fájdalom. És olyan, hogy lehet egy idő után már nem is fizikai fájdalom, hanem csak lelki fájdalom lesz belőle.
2: Ide is bemerném azt dobni, hogy a mai társadalomban a fizikai erőszak vagy sérülés az nagyon, nagyon nagyokat számít, de az elhanyagolása a családba az még mélyebbre vág, mint a ezért, mert hogyha, és nem próbálom megvédeni a fizikai abúzust, de az, hogyha az egyik szülő nyomasztotta az egyik gyereket fizikailag, hozzányúlt, amikor meg egyáltalán nem törődött vele, még csak annyira se törődött, hogy megérintse, még ha negatívan is, tehát te nem érsz semmit, még azt se érsz, hogy hozzád érjek. Amit a beszélgetés elején mondtam, én viszem magammal tovább, az, hogy sok mindent kívülről nem tudunk megérteni. Hát belülről se értsük, vagy értik meg sokszor, mert nincsenek meg hozzá az eszközök, de emberekként különbözünk, élethelyzetek különböznek, sok mindent nem tudunk. És a fájdalmat azt nagyon sokszor az se érti jól, akinek fáj, nem tudja elmagyarázni, és kívülről, még ha lássuk is, még ha igyekszünk is, szerintem hagyjunk mindig egy kis rezervát, hogy lehet, hogy nem értsük jól a helyzetet, nem értsük, honnét indult, nem értsük, hogy éli át a másik, és nem értsük azt se, vagy nem tudjuk, hogy helyesen, hogy hogyan tovább. Ami nem azt jelenti, hogy ne igyekezzünk, hogy ne próbáljunk segíteni, de biztos az, hogy ne ítélkedjünk.
0: Szerintetek melyik a leghétköznapibb fájdalom okozás?
2: Kinek?
0: Amivel minden nap találkozunk. Melyik az a fájdalom, amivel minden nap találkozhatunk?
1: Értve, hogy fizikai, vagy lelki, vagy hogy...
0: Bármelyik. Uh-huh. Kitérhetünk mindkettőre.
2: Hát itten hangosan kérem mondani, hogy attól függ, hogy kinek. Tehát azt csak nem csak viccből kérdeztem, mert van, aki a fizikai fájdalomra egyszerűen nem érzékeny, megüti magát, feláll, tovább megy, semmi gond. Vagy fájnak az izmai, meg van szokva. Az nem probléma, az egy jó dolog, menjünk tovább. Ugyanakkor vannak, akik a szavakat nem, vagy azért nem veszik fel, mert jó szándékot lássák mögöttük, vagy azért, mert annyira megvastagodott a bőrük, hogy akármit mondasz nekem, az, amit te nekem mondasz, fél méterrel előttem leesik, mert te nem vagy fontos. Az, amit te nekem mondasz, nem vagy fontos. Mert mondod, annyira különbözünk, annyira másképpen működünk, és amikor egy ilyen emocionálisak, vastag bőrű, akinek ez a túlélési stratégiája, nem rossz indulat, semmi, de amikor ez hozzászól a másikhoz, aki tulajdonképpen egy mimózis, aki úgy várja a jó szavat, mint a virág a kiszáradt földbe, és én meg szarkazmussal, viccekkel fordulok felé, az összetör. Ugyanakkor valaki, aki a fizikai fájdalomhoz nincsen hozzászokva, vagy el volt kényeztetve, vagy egyszerűen nagyon-nagyon érzékeny rá. Komolyan megüti magát, vagy egy autóbalesetbe kerül, vagy előfordul. Na, úgy néz ki, úgy érzi akkor, hogy a vége a világnak.
1: Hát nem is tudom, szerintem az én esetemben gyakoribb a lelki fájdalom, pusztán azért, mert hogy én is eléggé jól tolerálom a fizikai fájdalmat, és a lelkire is lehet, hogy van, hogy néha megérint, amit az utcán látok, vagy hallok, de lehet inkább belülről jön az, hogy nem tudom, önmagamat sajnálgatom. Lehet az a leggyakoribb.
2: Néha, amikor csoportokkal dolgozok, feldobok két kérdést, és pedig len az egyik közülük rokon a témánkkal, hogy mi volt az életébe az, ami a legjobban fájt, vagy a legjobban sértette? És azt hiszem, hogy kivétel nélkül, és ha volt kivétel, tulajdonképpen félreértés volt, sose mondták azt, hogy hát, hogy éheztem, hogy fáztam, hogy megütöttek, vagy beteg voltam. Mindig, de mindig az, hogy valaki megsértett, valaki gorombán szólt hozzám, valaki lenézett, valaki megcsalt, valaki becsapott. Mindig.
0: Nekem az első, ami eszembe jutott az, hogy talán az, hogy valaki meghalt, és hogy ez a fájdalom.
2: Hát a legnagyobb fájdalmak e szerint inkább az emocionális téren történnek, a lelki téren, nem a fizikai világban.
1: Hát azért, mert hogy a fizikai világban már valamennyire azért csak tudjuk kezelni a fájdalmat, mint a lelki világban.
2: Itt is rezervát hagynék, mert vannak olyan szenvedések, amiket egyszerűen nem tudunk megérteni. Akkor nemrég már említettem, hogy egy ismerősöm, barátom egy medencetörésre szenvedett, hónapokon keresztül iszonyatos fájdalak. Ha állt, ha ült, ha ment, fájt. És ez például egy idő után egy olyasmit idéz elő, hogy sensory overload. Hát a fájdalom annyira lefoglalja az agyat, hogy már nem vagyunk képesek olyan dolgokra, amik azelőtt normálisak voltak, minden nap a naphoz hozzá tartoztak, banális példa zenét hallgatni. És aki krónikus fájdalommal szenved, fizikai krónikus fájdalom, annál átcsúszhat az idegrendszerbe, átcsúszhat a lelki világába, mert annyira más, annyira konstans, annyira kilátástalan, hogy visszafordulnék ahhoz, kívülről nem tudjuk megérteni. Néha belülről se tudja megérteni, mert új, nincsenek rá eszközök, szedi a bogyót, a fájdalomcsillapítót, de azt is csak eddig szedheti, vagy olyan is van, hogy szedi a bogyót, és jobb bogyóval, de csak nem jó. Fú,

Az elmúlt percekben a fájdalom témáját boncolgattuk Kun Tamással és Mádli Andrással. A beszélgetés következő részét jövő pénteken hallhatják. Ha önöknek is van hozzáfűzni valójuk, akkor várjuk ezt az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsorvezetőt Lukács Orsolyát hallották, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk, amelynek a mai témája a fájdalom volt. Lukács Orsolya szerkesztette.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 29-én péntek déli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Szabó Anita. Mind bölcsek leszünk az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Így szól a nap gondolata, amely Márai Sándor magyar írótól származik. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Hamarosan híreket mondok, majd versovatunkban Dzsida Jenő Alázatos Könyörgő Zsoltár című költeményét osszuk meg. Ezt követően Groundwork angol nyelvű rovatunkat hallhatják, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európa-Osztrák Közönség

0: díjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa Nostra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazoké, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa Nostra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély, köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Bákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátotta ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Brăila, Galați és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik szemét pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárca vezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő versei.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Versovatunk következik, amelyben

Gyüda Jenő, alázatos, könyörgő zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk gyökereket verten. Figyelj, egy dudva zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, haszontalan. Dudvának hínak, mindenek gyűlölnek. Megtűz a nap, és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, s én mégis élni, élni akarok. Mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is szümmög, és élni, élni, élni akarok. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, nekem nem árthat, aki örömest öl, csak te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől. A kis dudvának legyen irgalom. A fájon édes élet napjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek, s te légy, akinek zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerten áthaladsz. S a kis szomorú mi haszna dudvára, kérlek Istenem, olykor rátekintsél, s az több lesz neki minden drága kincsnél. Ne tépj ki, Uram, élni akarok.

Versovatunkban Dzsida Jenő Alázatos Könyörgő Zsoltár című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Grand Work angol nyelvű műsorunk, amely

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Grandwork angol nyelvű műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora későjeli műsorunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő hangzik el. Harmadik órában nagy részben jazzzenéből válogatunk. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely Márai Sándor magyar írótól származik. Mind bölcsek leszünk az élet váratlan és igaz pillanataiban, mikor felismerjük az életben a meglepetést és a változást. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.probabla.hu interneten keresztül. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott, tartalmas, kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást. És ez az ő történet.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a betörések.
4: Folyamatosan a tüntetések.

zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, hogy az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

az otthon melegére. A madarak is másra vágynak, éjszakon hát átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között. Itt ragadtam, de sajnos nélküled. Hagyd, hogy a szeretet utolérjen gyönyörben, és összefog.

you are.

0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi Kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István, a Kolozs megyei tanács alelnöke, a Válaszúti Bánfi Kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi Kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentő munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa-Nosztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi Kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Vákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Olténia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-jel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újraerdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár, a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacotért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve, 10. részének, 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő versei.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Angyalosi Sándor kiállítás a Munkácsi Mihály Magyar Házban.
4: Tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted már, nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is.
3: Beiktatták Hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt.
5: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat.
3: Fantázia, jubileumok és landmuzsika a csíkszeredai régi zenefesztiválon.
6: Te három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a Lanthoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelni, mint egy, most egy ilyen zongora művésztár, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy

0: angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A 75. születésnapját ünneplő Angyalosi Sándor, a hely, ahol élünk című kiállításának megnyitójára került sor a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Egy rendkívül sokoldalú és tehetséges művészt ünnepelnek, aki építészként, grafikusként, festőként és zenészként is maradandó értékeket hozott létre, hangzott el az alkalmon. A kiállításról Petrus Ivec Nikoletta, Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere beszélt rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: A tegnapi nap folyamán nyílt meg az Angyalosi Sándor kiállítás, amely kárpátaljai, a Munkács ismert építésze művészeként került be a helytörténetbe, és nagyon sok épületnek a mai formája neki köszönhető. Mit kell tudni ennek a kiállításról, mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről?
3: Hát, ahogy már említette, tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted, már nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is. Grafikusként, festőként, sőt még zenészként is maradandót alkotott, ezt nem sokan tudják róla, hogy ő zenész is volt, és annak azt az együttest kértük feljátszani a 75. jubileumán, aminek ő is tagja volt, és valamikor játszott benne. Ami még fontos, hogy Ukrajna érdemes építésze címmel is kitüntették, szóval tényleg egy meghatározó szeméről beszélünk, aki hosszú évtizedeken át formálta a város arculatát és kulturális életét. A kiállítás egyébként elég izgalmas, mert nem csak festményeket lehet látni, hanem grafikákat, krokikat, sőt még tervrajzokat is, amiket ő egyedül készített kézzel. Ő nem szokott, direkt nem használ semmilyen technikát, ő mai napig kézzel készít minden tervrajzot, és így egy kicsit bele lehet látni abba is, hogyan gondolkodik egy építész, művész. A tárlatot tegnap nyitottuk meg, a maga a kiállítás megnyitón sok vendég vett részt, nagyon belsőséges ilyen családi hangulat uralkodott, nagyon sok barát jött felköszönteni a művész urat, és a tárlatot tegnap nyitottuk meg, és egészen június elejéig látogatható, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, érdemes nézni, mert tényleg egy olyan életműről van szó, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a helyhez, ahol mi élünk, nem csak Munkácshoz, hanem Kárpátaljához.
4: Mi lehet a legkülönlegesebb kiállítási tárgy ezen a tárlaton?
3: Hát szerintem, így véleményem szerint a tervrajzok azok, amelyek úgy megfogtak, mert az ember nem minden nap láthat bele egy építésznek a tervrajzaiba, és nagyon különlegesek, amikor mesél róluk, úgy hozta el, hogy mindegyikről mesélt, hogy mi minek a tervrajza, ki mit rendelt meg, és hogy ő az elgondolásait is elmagyarázta, bemutatta, elmesélte. Szóval, hogy így nagyon, nagyon látszik, hogy nagyon érdekli az, amit csinál, és mai napig már nagyon régi tervrajzokról is úgy mesél, mintha tegnap készítette volna őket.
2: Számos program zajlik a Munkácsy Mihály Magyar Házban, az anyák napi programmal készültek a következő napokban.
3: Igen, hát még meg sem pihentünk ugye a kiállítás megnyitó után, és már szombatra készülünk, amin az anyák napi koncert lenne. Egy nagyon kedves és meghitt koncert lesz, ahol a Munkácsy Magyar Intézmények gyerekei készülnek egy kis ünnepi műsorral az édesanyáknak, verssel, dallal, tánccal, meg egy kis meglepetéssel. Szóval igazán szívhez szóló programra számítunk, ahova természetesen mindenkit szeretettel várunk.
4: Lassan jubileumához közeledik, legalábbis az első jubileumához a Munkácsy Magyar Ház. 2021. június 3-án volt egészen pontosan a megnyitó. Mivel tervezik megünnepelni ezt az eseményt?
3: Hát ez egy nagy-nagy ünnep számunkra, és több dologgal is készülünk a jubileumra. Azon belül pedig készülünk egy június elejéi tárlat megnyitóval. Ugye a Munkácsy Mihály Magyar Házban nagyon sok kiállítás van a megnyitó óta, és minden kiállításról egy festményt a művész nekünk ajándékoz, vagyis a Magyar Háznak ajándékozza, és ebből már hát egy szép tárlatunk összegyűlt, több mint 40 festményünk, és ezt nagyon meg szeretnénk mutatni majd a többieknek, ki szeretnénk állítani, hogy mindenki meglátogathassa, és így hát ilyen szép ünnepi hangulatban szeretnénk megünnepelni majd a Munkácsy Mihály Magyar Ház 5. jubileumát.
4: Akkor mindenki hagyott maga után egy kézlenyomatot?
3: Igen. Hát ez így már a történelem része lett az, hogy nagyon a művészeknek is egyébként nagyon tetszik ez az ötlet, hogy mindenki, aki itt kiállított, és lehetősége volt kiállítani, itt hagyhat egy festményt emlékbe, amit tulajdonképpen mindig ki van állítva valahol, hogyha ellátogatnak a Magyar Házba. Nagyon sok festményünk, amit ajándékba kaptunk, ki van állítva akár az irodákba, akár más helyiségekben, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha minden művész majd el tud jönni, akinek a festményét kiállítanánk majd.
2: Ha jól tudom, az 40 kiállítást jelentett 5 év alatt, egy óriási szám. Van ahhoz képest viszonyítási alap, hogy hány ezer ember látogatta meg ezeket a kiállításokat hozzávetőlegesen? Van erre valamilyen fajta számadat?
3: Jó, hát nagyon sokan szoktak ellátogatni egyébként, igen, tényleg a kiállításokra, és a kiállításokra, hát hogy megszámolni, hogy hányan is látogattok el, ez szerintem nehéz lenne az abból a szemszögből is, mert ugye a kiállításokra nagyon sokszor a művészkedvelők, a művészetkedvelők jönnek el, és hát akkor így kéne kategorizálni, hogy kik azok, akik nem először járnak itt, hanem folyamatosan visszatérnek a vendégek közül. Igazából nincs erre adat, de ez egy érdekes gondolat lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy így megszámoljuk, és így érdekességből majd feltüntetnénk.
2: Hát a hőmérséklet szálát látjuk, hogy közeleg a nyár. Rengeteg nyári tábornak ad otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház.
3: Igen, ez tényleg így van. Már lassan készülődünk a nyári táborokra, hiszen a Magyar Ház nagyon sok gyermektábor helyszíne is, úgyhogy a következő időszakban is bőven lesz mit szerveznünk, mint ügyködnünk. Például a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület is évről évre itt tartja a Magyar Házban nagyon sok gyermektáborát, például az angol tábort, vagy a gitártábort. Ezeknek az időpontja még egyeztetés alatt van, de viszont július végén készülünk már a magyar, mint idegen nyelv táborra, amit mi szervezünk, a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Nagyon, ez is a jubileumi tábor lesz, idén lesz 5. megszervezve a magyar nyelv tábor, és szintén nagyon sok érdekességgel készülünk, és már készítjük a programokat a gyerekeknek, akiket szeretettel várunk majd.
4: A leendő táborozók hol érdeklődhetnek majd?
3: Hát akár a Facebook oldalunkon, amikor már megvan minden részlet, ki van dolgozva, akkor fogjuk hirdetni a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, esetleg az Instagram oldalunkon, ezekre amúgy is érdemes felnézni, mivel minden hirdetésünket, minden programunkat ezeken a felületeken szoktuk feltölteni, úgyhogy ajánlom bekövetni az oldalainkat.
2: Még egy záró kérdés, hol lehet regisztrálni, vagy bejelentkezni a kiállításokra, illetve hogy esetleg egy csoportosan érdeklődés van iskolákból, akkor kit kell keresni, hogyan lehet eljutni önökhöz?
3: Igazából a kiállítást bármikor meg lehet látogatni, hétköznap reggel 8-tól egészen délután 6-ig. Nyitva van, teljesen ingyenes, bármikor be lehet jönni. Ha nagyobb csoporttal vagy gyermekcsoporttal szeretnének ellátogatni, akkor tanácsosabb felhívni minket a telefonszámunkon, ami fel van tüntetve a honlapunkon, és előre szólni, mert olyankor akár egy egész idegenvezetést is tudunk biztosítani a Magyar Házban, hogyha esetleg még nem jártak nálunk, és több bővebben mesélni a tárlatról, ami jelenleg aktuális tárlatunk, az ugye az Angyalosi Sándor jubileumi kiállítása.
1: Az elmúlt percekben Petrus Ivec Nikolettet, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzserét hallhatták.

0: az anyaország. Beiktatták hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a hosszúpályi református egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítésért is hálát adtak. A lelkipásztorra a beiktatása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
1: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor egy kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
2: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt meg előzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod,

0: A jó Jelton is, illetve a család.
1: Igen.
0: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
1: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz a ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
0: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településre, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon, vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
1: Tudni kell azt, hogy a hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
0: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
1: Ugye Hosszúpály maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen. És én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. A gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődést. Változást.
0: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
1: Hát itt vidéki gyülekezet kép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
0: Hát akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
1: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több, mint fél évben.
0: Mit sikerült megvalósítani?
1: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak az elmúlt esztendőkben.

0: kívül-belül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívül-belül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt, igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
1: Egyébként milyen régi épületről van szó?
0: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
1: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában a saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
0: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozatkészsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által, hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.
2: Az elmúlt percekben Keresztény Károllyal, a nemrég beiktatott hosszúpályi református gyülekezet új lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Birthday, fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotópályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantos Sebestyén, Bach Fark Bálint és John Loveland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
2: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
1: Olvastam, hogy a land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
2: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bach Fark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bach Fark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a land volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen land központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a fantázia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
1: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
2: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek. És középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, az 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és névzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, de most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dollier, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Barokk Fesztivál zenekar, ez mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű és csemballó estje. Muzikahisztorika ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy megvannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk a Kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Paxet Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. Madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfark-féle változatot fogja egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik, Szárhegyen is lesz egy kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
1: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
2: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, viola, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
1: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
2: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
0: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

mi segedelmünk és nyugalomnap szentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 156. énekét. A 156. énekünk egyetlen versszakát énekeljük. A kezdőének így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről és hitünkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten ígéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 33. Zsoltár első, valamint harmadik és negyedik versszakát. A 33. Zsoltár első, valamint harmadik és negyedik versszakát énekeljük, amíg énekelünk, a gyerekek a vasárnapi iskolába mennek, majd amikor a kórus énekel, akkor visszajönnek a templomba. A 33. Zsoltár így kezdődik: Nósza, Isten félő szent hívek!

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal, megvan írva Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től a 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunkban mára ajánlott új szövetségi ígénk és az azt követő három igevers, Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től 17-ig terjedő versei, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab az Úr testvére. Bár vita folyt az évszázadokban, hogy féltestvére lenne-e ez a Jakab, aki Jeruzsálemben teljesített szolgálatot és egyike volt, a legfontosabb apostoloknak akár az első jeruzsálemi zsinaton valamikor Krisztus születése után 48-ban, vagy unokatestvére volt-e az Úrnak, nem tudjuk pontosan, mint reformátusok úgy tartjuk, hogy féltestvére volt. Egy olyan valaki, aki nem követte az ő testvérét, most lélek szerint is lehet szólni, kedves testvéreim, mi testvérei vagyunk az egyszülöttnek, Isten egyszülött fiának, és ezáltal kegyelembe fogadott, Isten kegyelme által az atyának gyermekeivé fogadott közösség vagyunk az Anyaszentegyházban. Pál apostol megemlíti, hogy az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, és valahogy annak jegyében, hogy senki sem pótolhatatlan, ha Iskárióti Júdás kibukott a szolgálatból, az Úr gondoskodott, hogy a 12-12 legyen, nem 11, mert hogy neki fontos volt kezdettől fogva, hogy a számok a maguk helyén teljesek legyenek. Újra és újra hív el szolgálatba az Úr bennünket, és valahol úgy vagyunk együtt Jakab apostollal, mint akik Krisztussal úgy találkozunk, mint aki megáldoztatott, feltámadott harmadnap, sőt, mennybe menetel ünnepre is készülünk egyféleképpen a mai napon, hisz előttünk van áldozott csütörtök, mennybe menetel ünnepe, amikor különösen dicsérjük az Urat, tudván, hogy ő, aki megnyitotta mennyeket, amikor eljött az első karácsonykor, megnyílt a menny által a mennybe menetel ünnepében. És bár nem úgy vagyunk itt a földön, hogy bámulunk az égre, de azért lelki szemeinkkel betekintünk a mennyországba valahányszor az Isten tiszteleten. Együtt vagyunk a kegyelem szerint, lélek szerint, mi atyánkkal az Anyaszentegyházban, az egyszülött fiú által ebben a családban, és megnyilván a mennynek kapuja, betekintünk Isten dolgaiba, értvén azt, ami oda át történik, hogy a mennyei igazság kiteljesedjen bennünk most és itt, és aszerint éljük múló napjaink, nem az örök kárhozatra pusztulván lassan, hanem az örök dicsőségre elevenedvén hitáltal. Luther Márton annak idején szolgálatában nem sokra tartotta Jakab apostol levelét. Azt is mondta róla egy szó szerint, hogy kakukktojás, nem millik a Szentírásba. Erre mondom én, hogy senki sem tökéletes. Ahogy homályosan látunk dolgokat, de egyre tisztábban, Isten tiszteletre egyre tisztábban látjuk, hogyan történnek a dolgok a mennyországban, és ahogy a mennyben, úgy a földön is, és hogyan jön el Isten mennye igazsága, és teljesedik köztünk, és meggyőz minket az Úr legyőzvén, hogy nem a világ
hazugságai a fontosak, hanem az ő igazsága minden, a legfontosabb, ő kijelenti nekünk, tanít bennünket az Isten tiszteleten. Meggyőződünk arról, hogy Istennek ereje korlátlan, ő nem csak akar segíteni, ahogy kérjük Isten tiszteleteink kezdetén, ami segítségünk jöjjön Istentől, honnan jöhetne máshonnan. Hisz életünk sokféleképpen egy olyan keserű lecke, hogy adott helyzetben magunkon sem tudunk segíteni, nemhogy másoknak. De Isten mindig kész segíteni, mert akar segíteni, és van hatalom nála. Ugye ővé a hatalom, az ország, a dicsőség, és korlátlan erejével megszenteli azt az igazságot, amit kijelent, és ami által megigazulván hallgatunk az igaz igére, jutunk a hitbe, hogy hit által nyerjük el Isten országát az ő kegyelmi ajándéka szerint, akár úgy, ahogy a hűséges szolgának is szól az ő ura, aki örömet szerez, és nem keserűséget, hogy ki kevesen hű, sokra bizatik mindenre, az örökké valóságra, az egész teremtett kozmoszra bizatik Isten akarata szerint, mert testamentumunk van erről, Ószövetség és Újszövetségi testamentum egyaránt. A hitnek megigazító ereje. És akkor eszembe jutott, készülvén az Isten tiszteletre, a zsidókhoz írt levél 11. fejezettől fel vannak sorolva a hit hősei. És a hitetlenség gyáváival szemben, ugye, hogy elmúlt hetekben többször is foglalkoztatott a gondolat, hogy Isten nem félkező és nem félkarú, Isten két keze van neki, de jaj, nekünk, ha bal keze van felemelve, az annyira nehéz, ha ránk nehezedik, fáj. Akik bal keze felül állnak, mindenkori ítéletben nem jó helyre mennek, de az Isten tiszteleti közösségben mi úgy sorakozunk fel, a hitünk, reménységünk Isten szeretete szerint, hogy nem a bal kéz felől, hanem jobb kéz felől állunk meg, jobb kéz gyermekeiként állunk meg Isten előtt, és az nem tőlünk van, hisz Isten erősít meg ebben, ahogy egyszülött fiában felénk nyújtja a jobb kezét, és mi megragadjuk azt, és Isten gondviselő, gondoskodó, kegyelmes, szeretetet, simogatást, hirdető kezét megragadva járunk azon az úton, ahol ő maga előttünk mellyen halad, és kereszténységünkben követjük az Urat, krisztusiak vagyunk, Krisztus követők, egy olyan világban, ahol túl sokan nem tudják mit kezdeni Jézussal, Isten beszédével, az Isten tisztelettel, a mennyország megnyílt kapujával, nem tudnak mit kezdeni azzal a közösséggel, amely mindig angyalok, üdvözöltelkek, szentek, mennyei seregek közössége. Hisz sohasem vagyunk kevesen, jól jegyezzük meg, mindenki itt van, akinek itt kell lennie, és megszámlálhatatlan sokaság borul le a mennyei Úr előtt, most is, egy nyugalom napján, Isten szövetsége által rendelt pecsét jegyében, az Isten tisztelt közösségében, hogy hagyj ismertessék meg, mennyire tiszteljük, szeretjük az Urat, hogy a hit általi megigazulást gyakoroljuk-e valóban, vagy nem. Jakab apostolnak nagy problémát jelentett, és foglalkozik vele, és több szempontból is meghatározza, hogy a hit az egy csodálatos dolog. Mi abból indulunk ki, amikor az Isten tiszteleten hallgatjuk az igét, hogy az ige hangzása hitet szerez, és a hit az ige hirdetése által van annak gyümölcse, Istentől van ez, de nem marad a hit önmagában. Jó lehet az a szikla, az alap, amire építi a Krisztus az Anya Szent Egyházat, és Simon Jónának fia ezáltal lehetett Péter az ő hitvallása által, a hit kézen fogva vezet, és ahogy már a bűnvalló imánkban is a hit mellett ott van a jó reménység, a bűnvalló imánk minden szaván át, Calvin írásán át, a szeretet sugárzik ránk, mert én sokszor hallottam ilyet, hogy jó, a hit ilyen-olyan, de hát a szeretet, mert a szeretet minden. Milyen szeretetről beszélünk? És a szeretet himnuszában is olyan tökéletesen rögzítve van Isten igazsága, és felbonthatatlan a sorrend, nem lehet megkeverni.
bár a kavaró, keverő az mindent összezavarna, amit csak lehet, de nem tudja ezt a szeretet himnuszában ékesen, tisztán előttünk van a sorrend, hogy hit, remény és szeretet. Ha van hit, akkor jó reménységgel eljutunk Isten szeretetéig. Ahogy Jakab apostol a felolvasott igében a hitről beszél, higgyétek el, hogy a jó reménységet és Isten szeretetét is megfogalmazza. Mert amikor azt halljuk a levélből, felolvasott igeversekből, hogy kinek van hite, de nincsenek cselekedetei, az mit használ és kinek használ? Mondhatnám így, akinek van hite és van jó reménysége, de nem cselekszi a hitet és a jó reménységet, akkor mit ér vele? Vagy akinek van hite és jó reménységben élvén megérti, hogy milyen is, ki is Isten szeretete az ige, Isten szeretete a törvény, mert véletlenül sűríti össze Jézus Krisztus két parancsolatba, és ilyenkor mindig megjegyzem a függelékkel együtt az Isten törvényének lényegét, és itt is fontos a sorrend, hogy Isten szeretni mindenek felett, teljes szívvel, lélekkel, elmével, és akkor már beszélhetünk az embertárs szeretetéről, az önmagunk szeretetéről, de a hegyi beszéd kényszerít arra, hogy az ellenséget is szeretet illesse meg, nem akármilyen, nem olyat, amilyet ő ki akar csikarni belőlünk, hanem olyan szeretet, amit a hitünk határoz meg, és az a reménység, amit hitből merítve erősít minket mindig és szüntelenül, és nem cselekedet, és nem hit gyakorlat, és nem a jó reménység megélése nélkül vagyunk ebben a világban, hanem mind az Isten tiszteleti közösségben, mind hat napon át minden munkánkban és dolgainkban, lelki, szellemi szolgálatunkban, akaratunkban és elhatározásainkban, és végül kétkezi munkánkkal is Isten dicsőségét hirdetjük, mi hitünk szerint jó reménységgel az ő szeretetében. Lennie kell a hitnek, mert akkor beszélünk reménységről, és beszélünk szeretetről is. Ha nincs hit, akkor reménytelen minden, és nem csak szeretetlenség van, hanem egészen ránk szakad a gyűlölet. És hogyha a gyűlölet van a szívben, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, egy egyházban, vagy épp egy nemzet, vagy ország közösségében, akkor olyan, ahogy Jézus is figyelmeztet, hogy nagy baj, ha egy ház, ha nemzet, ha haza, ha Isten egyháza, ha a te lelked meghasonlik önmagával, mert összeomlik, és vége lesz. De az ige mindig, ahogy Isten jobb kezét nyújtja felénk abban, arra bátorít és azzal vigasztal, hogy lehet a megépülésnek, a megerősödésnek, a szilárd helytállásnak a hírnökeivé lenni, hisz aki sziklára épített, annak is számolni kell mindenféle viharokkal, olyanokkal, amelyek akár évszázados fákat is gyökerestől csavarnak ki, olyanokkal, amelyekben mérhetetlenül zuhannak ránk minden hazugságok és rágalmak, de kereszténységünkben ezáltal is megedződve hirdetjük, hogy akinek hite van és megigazítatik azáltal, annak élete, szolgálata, családja, nemzete, országa, hazája vagy éppen egyháza nem omlik össze, hanem örökre megmarad. És nem tőlünk van ez, hanem Istentől, és még ha általunk is történik ebben a világban, jelül van adva, hogy tanuljuk meg jól a leckét, Isten nélkül semmi nincs, de Isten segítségével minden. Úgy elgondolkoztam azon, hogy a mi református egyházunknak, keresztény egyházunknak hitvallásai vannak. Ugye hallottuk már eddig is, hogy 1700 esztendővel ezelőtt volt az első nagy ökumenikus zsinat, a niceai vagy nikaiai zsinat, ahol a niceai hitvallást megfogalmazták, aztán a konstantinápolyi zsinaton később kibővítették, megvan, mind a mai napig nálunk van. A húsvéti csengőben közöltük is annak szövegét, hogy miben hiszünk mi keresztények. Aztán ott van a heidelbergi káténk, a második helvét hitvallás, a konfirmáció jegyében ezek közel kerülnek hozzánk.
vannak hitvallás irataink, de ezek a hitvallás iratok, testvéreim, a jó reménység iratai is. A jó reménység hitvallása a niceai, vagy más szóval nikaiai, a jó reménység hitvallása a második helvét hitvallás, vagy a heidelbergi káté. És minden olyan hitvallás, amit szavakkal, ugye lélekből, értelmesen, teljes szívvel, okosan, jó szándékkal és elhatározással, és végső soron minden munkánkban és minden dolgainkban el tudunk mondani, ha valóban keresztények vagyunk a felolvasott alapigénk szerint. Ugye a negyedik ige jegyében mi szolgálatunk nem csak az Isten tiszteleti közösség, hanem 6 napon át minden munkánk, dolgunk, amire Isten rendelt, hisz van egy hivatásunk, van egy küldetésünk ebben a világban, bárcsak úgy teljesítenénk, hogy mikor az mi úrunk eljön, akkor ne külső sötétségre kerüljünk, fogcsikorgatva, hanem benn legyünk az atyai közösségben, szentekkel együtt, a nagy lakoma asztalánál örvendezve és boldogan vigadozva mennyei seregekkel egyetemben, ahogy most is, e mostani istentiszteleti közösségben. És ha a hitvallási szövegeink, irataink a jó reménység sorai és iratai, akkor mondhatnám tovább a szeretet himnusza jegyében, 1 Korintus 13, hogy a szeretet vallásai is ezek. És ha valahol valaki felnyitván száját, a szeretetet keresi rajtunk, vagy tőlünk követeli, akkor valljuk meg a hitünket. Cselekedjük meg a hitünket. És higgyétek el, nem nekem, az élő Istennek, az igének, a Krisztusnak, hogy aki hitben él, aki nem futamodik meg gyáván, hanem lelki bátorsággal viaskodik a bűn és Sátán ellen is, kivívja maga győzelmét a Jézus Krisztusban, hogy az örök élet áldásával uralkodjunk, nem csak majd az ő országában, hanem már most is, e múlandó világban, hiszen olyan csodálatos a teremtés áldása, nem arra teremtett az Úr minket, hogy kiszolgáltatva a faraó áldozatai legyünk, és lelkünk valami fűtőanyag legyen a pokolba, ahol férgők ki nem aluszik, és tűzők meg nem szűnik, hanem azért vagyunk, hogy Isten tiszteletet szentelve az Úrnak, ahova ő rendel minket, ott egyek legyünk vele, aki hitre nevel, és hitünket növeli szüntelen, és ahogy hitre nevel, és hitünket növeli, jó reménységre nevel, és a jó reménységet növeli bennünk, és a hit és jó reménység által Istenünk nevel az ő szeretetére minket, hogy az ő szeretetének nevelő erejében mi is cselekedjük azt, ami előtte kedves. Mert ha Jakab a hit gyümölcseit kérdezi, rákérdez ezekre, ha a hit gyümölcseire buzdít minket, a hit gyümölcsei, mint a Szentlélek gyümölcsei egyben a jó reménységnek és a szeretetnek is a gyümölcsei, kedves testvérem. Hisz nézzük csak, ott, ahol nélkülözés van, ahol hiány van, ahol a felolvasott ige szerint, ha valakinek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere, ott Isten ereje és áldása képesít minket arra, hogy az ő igével beteljesedve szent lelke által minden tehetségünk, talentumunk, odaadással és szorgalmasan kamatoztassuk ebben a világban, és kiteljesedjen az akarata, az az áldás, ami azon túl, hogy úgy teremtett minket, hogy uralkodjunk értelmesen mindenen, és főleg magunkon, ugye? Nos, az az áldás bővölködtessen, és gazdagítson, és gyarapítson, és szaporítson, és sokasítson mindenben és szüntelen, mert lehetséges ez, és nem lehetetlen, mert gondoljuk csak át, különösen református keresztény hittel, hogy az a háttér, ahol a helvét reformáció kibontakozott, nem valami nyomorúságos, szerencsétlen, lerongyolódott közösségeknek az utolsó gyötrelmeit fogalmazza meg, hanem jól szervezett, jól működő, ékesen szolgáló városoknak a hite fogalmazódik meg, Genf és Zürich és a többiek,
és hirdetik ezáltal, hogy hűséges munkával, lelki, szellemi,

Isten, hogyha több ruhád van, egyet odaadhatsz annak, akinek nincsen. Vagy amikor leülsz falatozni, akkor gondold át, hogy esetleg az utolsó falatot odaadhatod annak, akinek nem jut. És erre szoktam mondani, hogy kevesebb lenne a moly a világban, hisz nem porosodnának ruhák a szekrényben, illetve kevesebb lenne az elhízott, túlsúlyos ember, cukorbeteg és egyéb, mert nem ennénk többet, mint amennyi szükséges a mi egészségünkre nézve. De ezen a helyen sokkal többről van szó, testvéreim. Itt arról van szó, hogy aki Istenében hisz, aki Istenének szolgál, akinek az Úr a hit által jó reménységet ad, akit az Úr az ő szeretetével megállt, az az ember megérti, hogy semmi sem lehetetlen. Hisz Isten segítségével minden lehetséges. És az az ember vállalkozóvá válik. Az elkezd úgy dolgozni, hogy nem tönkretesz mindent maga körül, és mindent összecsapán hirdeti, hogy na hát ez a pokol rendetlensége, hanem az az ember meglátja a lehetőségeket, amelyeket Isten a teremtés jogán kínál, és megragadván azokat a lehetőségeket, úgy dolgozik, úgy munkálkodik, olyan vállalkozást nyit például, olyan társadalmi tényezővé válik a józanság és a tiszta értelem jegyében, hogy nem a káosz és az űrzavar szabadul el, a restek s a hanyagok pokla, hanem az Isten áldásával megszentelt, szorgalmasok és értelmesek mennyországa, és örülök annak, hogy itt a templomban és a gyülekezetben, és nagyon sok helyen a világon látom azokat a vállalkozókat, akik úgy tudnak adni egy tisztességes fizetést az alkalmazottaiknak, hogy bár a bűnös elégedetlenség mindig csak morogni tud, de a keresztény köszönet és hála el tudja mondani, hogy nem a megsemmisülés felé haladunk, hanem van élet, van remény, van lendület, van jövő ebben a világban, és Isten adja ezt. És valahogy ezt meríthettük tegnap is Debrecenben, a Magyar Református Egység napján. Ezt látjuk nagyon sok helyen, amikor összegyűlünk, és ott vagyunk Isten áldásával az egyház közösségében. Ennek örventem akkor, amikor szomszédban levő református szakiskola 10 éves szolgálatát ünnepelt a templomban. Nem csak tanárok és szakiskolás diákok voltak jelen, hanem olyan vállalkozók, akik a jól képzett diákokat, munkaerőt tisztességes bérel, jutalommal ajándékozzák meg. És nyilván ebben is azt tudjuk mondani református hittel, hogy soli Deo gloria, egyedül Isten a dicsőség, de áldott az Úr, aki tanít minket sok minden jóra, és akár most felolvasott ige is elpecsételi bennünk azt a hitet, hogy összefogván nem lopás alapú poklot, hanem munka alapú társadalmat építünk fel, és ez a munkaszolgálat ismétlen legyen, elsősorban lelki, szellemi, értelmes és megfontolt, Isten bölcsességével telített, az ő tanítása és a tőle kapott hit, remény, szeretet szerinti, megcselekedett és kibontakozott valóság a mi életünknek, mert akkor a szándék és az akarat és a kétkezi munkánk, és mind az egyéni, mind a közösségi építés, alkotás megszenteltetvén Isten áldását és békességét hirdeti. És így érthetjük akár történelmünk ama korszakait, amikor nem a megfogyatkozás, a leszegényedés, vagy éppen a pusztulás nyomorúsága nehezedett ránk, hanem volt építés, és gyarapodás, és bővölködés, és gazdagodás. Amíg Isten szól hozzánk, addig mindig adva van a hit, és lehetséges a jó remény, és ha hit és jó reménység van, a szeretet is kiteljesedik, hogy hit szolgálatban, jó reménység szolgálatában, szeretet szolgálatban legyünk az Úrral együtt mindig, és nem halott hittel pusztuljunk el egyenként, közösségileg mindannyian, hanem eleven és megszentelt, áldott hittel dicsérjük az Istent. Lelkünk és szívünk zenéjével, akár énekszóval,
Isten tisztelt.

szeretik közösségben, vagy kórusok szolgálatában, amely közösségekben, kórusokban Isten lelke van velünk, minden gonosz lelkekkel szemben láttatván azt a dicsőséget, országot, világosságot, amit az egyház hirdet most is, és szüntelenül, és örökre, mert lehetünk Isten szolgái, gyermekei, barátai, sőt, testvérei az egyszülött fiúnak, az ő dicsőségében, az ő szövetsége szerint. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 432. énekünk 4. versszakát. Imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 432. Ez éneknek 4. versszaka így kezdődik. Segíts, Uram, hogy éltemet csak Te néked szenteljem.

0: Imádkozzunk! Mint célba jutva, te házadba, mi látjuk, megnyitod a mennyei kapukat, nem magunkba kevesen, esőverte, csüggedő közösség vagyunk itt jelen, hanem mennyei seregekkel egyetemben, boldogan örvendezve dicsérünk mi téged, mert belefáradva a világ meg annyi hazugságába, rágalmába, propaganda, doktrináiban, mit tisztulunk meg veled és általad, hisz megmosódván a bárány vérében, te lelkeddel keresztelsz, hogy tanítványaitként értsük a te dolgaidat, s ha szólsz hozzánk, bizony a te ígéd hitet ád, és örvendünk, hogy te növeled a mi hitünket, te hitre nevelsz, és megértjük, hogy a hit nem egy olyan elvont, elméleti valami, hogy talán, ki tudja, hiszem, nem hiszem, hanem a te csodád, a te áldásod, a te békességed. És ahogy a hit szikláját megtaláljuk benned, és rátámaszkodunk, nem nádpálcákra, amik által döfik kezünket és szívünket, de te vagy a mi támaszunk, az alapunk, a széttörhetetlen, mozdíthatatlan hegy, a fundamentum, mint a te házad épülünk meg, s már egy testben lehetünk templomod, Uram, és nem gonosz lelkek seregei lakoznak bennünk, elkövetvén minden gonosz dolgokat, félrevezetvén minden hanyagságra és minden restségre és minden felületességre és minden hegykeségre. Te lelkeddel megszenteled szívünk, és kiűzvén belőlünk a gonosz lelkek minden mérgét, férgét érezzük. Nem oda vettetünk, ahol a tűzünk meg nem alszik, és férgünk sem, hanem te lelkeddel megszenteltetvén felragyog bennünk a te országod, és a te dicsőséged, Isten. És nincs mit kezdjen velünk a besötétedett pokol. Nem lehetünk üzemanyaga valamilyen gonosz szándéknak. Mi vagyunk egyek veled, hisz ahogy neked szolgálunk boldogan, barátaid vagyunk, mint Ábrahám a maga idejében, és annyian mások, mint ember beszél, barátjával úgy beszélsz te hozzánk, és elgondolkoztat, s meggyőzvén legyőzöl minket, és ha fáj is az a te győzelmed, azért mégis áldás van benne, mert megbánván minden tévedést, minden hanyagságot, restséget, a javak minden tékozlását, te nevedben felővezzük derekunkat, és szolgálunk téged a te szövetséged szerint, nyugalom napján az Isten tiszteleten, és 6 napon át minden munkánkban példát adván, hogy a mennyország mégis a lendületes, a szorgalmas, a hűséges és a becsületes lelkek hazája. Olyanoké, akik megértjük, az áldást nem tékozlásra vesszük át tőled, hanem olyan gyarapodásra, amelyben minden tehetség és minden talentum a magunk javára és sokak javára kamatoztatik. Légy velünk ma, és ahogy megsegítettél az elmúlt napokban, légy velünk az előttünk álló héten, hogy mennybe menetel ünnepére és készülünk egyféleképpen a mai Isten tiszteleten, hogy segíts, hogy ama napon ne bámuljuk a világot, az eget se, hanem nyissuk meg szívünket, hisz legjobban szívével lát az ember, és ragadjuk meg azt a te igazságodat, amit nem üres szavakkal zakatolunk, van elég zaj és zakatolás, csikorgás, hazugság, rossz beszéd, rágalom, a világban szenvedünk is attól, hanem lélek szerint hittel mondjuk, bizony tied az ország, az erő, a hatalom, tied minden, és a menny nem egy bezárt valóság, nyitott, hisz karácsony is mennybe menetel jegyében nyitott a mennyország, s mi úgy lehetünk egyek veled, te szövetségedben nyugalom napján, s 6 napon át minden munkánkban és dolgunkban, hogy cselekedvén a hitet, a jó reménységet, munkálván a te szereteted, mondjuk el, hogy milyen is a te békességes és örök örömet jelentő világos szent országod. Légy velünk most, és segíts meg, és ahogy szívünkben van, akár a tegnapi ünnepi alkalom, a Debreceni Református Egységnap, amelyen egyek voltunk, mint magyarok, mint te nemzeted, mint tieid, úgy ez érzést vigyük tovább, hisz nem véletlenül kapjuk a lelki ajándékok sokasságát, hanem azért, hogy őrizzük meg azokat a te neved által, és adjuk tovább az utódainknak, és nem is nagy fennkült szavakkal, hanem inkább cselekedettel és munkával, amelyben még a legundorítóbb és a legkellemetlenebb szolgálatot is példásan tudjuk teljesíteni. Mert mi lenne ebből a világból, ha olykor néha te gyermekeid nem tennének rendet a lélekben, a gondolatban, az érzésben, a szándékban, az elhatározásban, az akaratban, a te bölcsességeddel, hogy olyan módon tudjunk segíteni magunkon egymásnak, hogy a magunk helyén, mint vállalkozók, önmagunkban és másokban is tudjuk meglátni a te áldásod, mert végső soron, ahogy lélekben bőségesen elhalmozol minden jóval, a mindennapi kenyeret sem méred szűkösen, és boldog, aki megadja a munkásnak a maga bérét, aki akár ideget, szívet, lelket, izmot és ideget megfeszítvén törődik azért, hogy holnap is legyen mit dolgozni, és a munkánk gyümölcsét elfogadni tőled. Vigyázz ránk, és gondjaidba vedd életünket, és erősíts meg a gondviselésedben, és ha imádkozunk a magunk szolgálatában, a magunk munkahelyén, a magunk törődéseiben és feladataiban, hogy ne resten vesszünk el a lustaságban, hanem szorgalmasan és pontosan és lendületesen szolgáljunk neked szívvel, lélekkel, értelemmel, bölcsen, szándékkal, akarattal, és igen, végül cselekedetekkel is. Te légy velünk és mindenekkel, áld meg munkánk, és ha különösen imádkozunk vállalkozó testvéreinkért és minden olyan vállalatért, ahol többen keresik meg tisztességes munkával a mindennapi kenyerüket maguknak és övéiknek, te szented meg társadalmunkat, hogy ne a leszegényedés, a pusztulás és a tönkremenés poklát éljük át, hanem a gyarapodás, a bővölködés, a gazdagodás és a sokasodás örömét tapasztaljuk meg veled és általad. Könyörgünk betegekért és szenvedőkért és megfáradtakért és erőtelenekért, és ad lássuk egy erős társadalom és jól működő gazdaság bizony a betegeket, az erőtleneket és az elesetteket is másként karolja föl. Hisz másként működnek az egészségügyi intézmények is, másként működnek a szociális intézmények is. És másként tudjuk tisztelni az embertársban a te képed és hasonlatosságodat, mert bizony hányféleképpen így próbálod meg hitünket, hogy egy elesett testvérben előttünk megjelensz, és megadod a lehetőséget, hogy hitünk felragyogjon, és mondjuk el, nem besötétedett, meghalt kreatúrák vagyunk, eltékozott életünk romjaiban, hanem újját teremtett gyermekeidként magasztalunk téged boldogan, énekelvén, szívvel, lélekkel a mennyei harmóniát, a hitnek, reménynek és szeretetnek összhangját, és az össze-vissza az akatoló, hazudozó, rágalmazó és propagandát terjesztő átkok között úgy emelkedik fel az áldás, hogy te szólsz hozzánk, és mi visszhangozzuk szavaid, és minden, ami vagyunk munkánkkal együtt, a tied, mert te segítsz, te adsz gyarapodást, te adsz hitet és jó reménységet, és nem gyűlöletbe keseredünk meg, hanem szereteteddel ragyogunk föl, hirdetvén a te neved, hisz atyánk vagy egyszülött fiadban, szent lelked által teljes szent egyháromság, így vigasztalj az örök élet örömével, és pecsételd meg mi életünket, a te neveddel, te akaratod szerint. Amen. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt a hirdetéseket felolvasnám, megkérem a Hídelvi Dalárda tagjait, hogy a mai alkalomra meghirdetett ünnepi szolgálatukat teljesítsék itt a Kolozsvár Hídelvi gyülekezetben. A Hídelvi Dalárda 3 kórusénekkel szolgál. Hallgassuk meg a Dalárda szolgálatát, énekét, és lélekben mindannyian együtt dicsérjük életünk gondviselő, áldó Istenét.
1: Ismertessem ezt a 3 éneket. Az első énekünknek szerzője Márk Antoine Charpentier, és a címe az Úr nevét zengjük bátran, köz ismert dallam, mindannyian fel fogják majd ismerni. A második énekünk Berkesi Sándor feldolgozása, Te hozzád emelem szemeim, Istenem, és a harmadik énekünk pedig Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Gárdonyi Zoltán feldolgozásában. Fogadják szeretettel.

0: Tegnap a Magyar Református Egység napján Debrecenben nagyon sok szép kóruséneket hallhattunk lelkünk épülésére, de én azt mondom, hogy a Hidelvi Dalárda mai szolgálata is csodálatos volt. Istené a köszönet, a hála, és köszönetet mondok a Dalárda tagoknak, akik akár munkából fáradtan, de hétfőn este eljönnek a próbára, és ott igazság szerint ismerjük be, jól érezzük magunkat. És ezt úgy mondom annak jegyében is, hogy nem csak mi hallhattuk ezt a csodálatos énekes szolgálatot, hanem az Agnus Rádió hallgatói is hallgathatják ma, illetve amikor ezt az Isten tiszteletet még közvetíteni fogják. És elmondom azt is, hogy szeretettel fogadnánk új tagokat, akik az éneklés talentumát is azért kapták, hogy használják. Hát, hogy a hitük cselekedve legyen az éneklés által is, ahogy az Isten tisztelet jegyében hallgatván az igét imádkozunk, és énekkel dicsérjük az Urat. Isten áldása legyen a Hidelvi Dalárda tagjainak életén, munkáján, fáradozásán, családjukon, minden dalárda és kórus szolgálatát áldja meg az Isten, közösségépítő hely a kórus és a dalárda. És különösen megköszönöm Balázs József elnök testvérünknek a fáradozását, munkáját, aki telefonon és más módszereken mindig buzdít és serkent, hogy ne lankadjunk el, és ne hagyjuk annyiba a szolgálatot, mert ugye a bűn azt mondja, hogy semmi dolgom nincs a világon, miközöm hozzá, viszont Isten elköszönöm, de hogy nem, nagyon sok szolgálatod van, és munkahely mellett minden tehetséget, talentumot használni kell. És megköszönjük...
1: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európán-Osztrák Közönségdíjat is megkapta a Válaszúti Bánfi kastély. Az év első 4 hónapjában kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban. Az erdőterület és az újraerdősített terület is csökkent tavaly. Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt napos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A ciprusi Nikóziában ünnepélyes gála keretében vette át Vákár István a Kolozs megyei tanács alelnöke a Válaszúti Bánfi kastély felújítását jutalmazó 2026-os Európa-Nosztra díjat, valamint a közönségdíjat. Ez a kivételes elismerés méltó visszaigazolása annak az elhivatott munkának, amely a Válaszúti Bánfi kastély a felbecsülhetetlen történelmi értékű műemlék helyreállítását kísérte. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az értékmentű munka a legrangosabb európai elismerést is megkapta. Ez a díj mindannyiunk közös sikere, akik hittünk az örökség megőrzésének fontosságában. Mindenekelőtt Tulogdi László építész és műemlékvédelmi szakember, valamint mindazok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy múltunk értékei a jövő generációi számára is fennmaradjanak. Külön büszkeség, az Európa-Nosztra közönségdíjat is elnyerte a Válaszúti Bánfi kastély. Köszönjük mindenkinek, aki online szavazatával támogatott minket. Nyilatkozta Bákár István, a Kolozs megyei tanács RMDSZ-es alelnöke. Az év első 4 hónapjában 6,2%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt bocsátottak ki Romániában, mint egy évvel korábban, közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet. Január 1-e és április 30-a között 10.097 lakásépítési engedélyt bocsátottak ki, míg 2025 azonos időszakában 10.777-et. Növekedés csak a Dél-Nyugat-Oltinia fejlesztési régióban következett be, ahol 54-gyel emelkedett az engedélyek száma. Abszolút értékben a legnagyobb visszaesés a nyugati és az észak-nyugati régióban ment végbe, míg a központiban tulajdonképpen stagnált a piac. Márciusban 2831 építési engedélyt adtak ki az országban, 9,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés 9%-os volt. A községekben 1975 engedélyt bocsátottak ki, míg városon 856-ot. A tavalyi év végén 6.460.628 hektárt borított erdő Romániában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az előző évhez képest az erdőterület 1568 hektárral csökkent. Az újra erdősített terület 22.990 hektárt tett ki, 2.589 hektárral kisebb volt, mint 2024-ben, ami 10,1%-os csökkenésnek felel meg. A kitermelt faanyag mennyiség ellenben 771.000 köbméterrel, 4,1%-kal nőtt. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy a legtöbb erdő, körülbelül 1,27 millió hektár a Székelyföldet is magába foglaló központi fejlesztési régióban van, de az erdőterület meghaladja az 1 millió hektárt az északkeleti, a nyugati és az északnyugati régióban is. Orosz drón zuhant péntekre víradóra hajnali 2 óra körül egy 10 emeletes panelház tetejére a délkelet romániai Galacon. Az incidens nyomán egy lakásban robbanás történt és tűz keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Ez már a második eset, hogy romániai lakott területre zuhan egy orosz katonai drón az Ukrajna elleni támadások során. A hatóságok 3 megyére, Braila, Galac és Tulcsára adtak ki mobiltelefonos roalert riasztást, amelyben felszólították a lakosságot, hogy a levegőből lehulló dróndarabok veszélye miatt maradjon fedezékben. 2 enyhébb sérüléseket szenvedett személyt kórházba szállítottak, 2 másik személyt pánikroham miatt kellett a helyszínen ellátni. A 2 sérült, a károkat szenvedett lakás lakója, aki akkor szenvedett égési sérüléseket, amikor a kigyulladt előszobán keresztül haladt át. Orbán Anita magyar külügyminiszter is reagált a Galacot ért drónbecsapódásra. A tárcavezető közölte, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt napos lesz az égbolt, csapadék nem valószínű, a napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott 2 igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

tudom, uram, hogy az ember nem ura élete útjának. Jeremiás próféta könyve 10. részének 23. verse.

A gazdag ember így szólt: én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: bolond, míg az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. részének 19-től 20-ig terjedő verseit.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írt levele, 12. fejezet.

Életének a 14. és 21. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Simon Döme András a Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Ez is gyász című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyar Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen, túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást torkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne. Ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett.
én erre bíztatlak téged, hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöld ágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ez is gyász című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Ez is gyász. Meghalt a felesége, és röviddel utána egyetlen fia is. Úgy érezte, elvesztette élete értelmét. Először a halálba akarta követni őket, aztán más megoldást választott. Eladta Franciaország egyik legszebb táján fekvő, gyönyörű kis birtokát, és elköltözött. Azt a kietlen, barátságtalan vidéket választotta, amelyet Cévennének hívtak. Szinte sivatagi táj ez. Pontosan illik az állapotomhoz, gondolta, mikor megérkezett. Messze egymástól 5 falu, düledező házakkal, barátságtalan emberekkel, aki tehette, rég elköltözött már. A férfiban egyik pillanatról a másikra születik meg a felismerés. Teljesen el fog pusztulni ez a környék, ha nem nőnek itt újra fák. Sokáig utazott, amíg rátalált a legközelebbi erdőre. Zsákszámra gyűjtötte a makkot, és vitte haza a Cévennébe. Ott vízbe áztatta a magokat, aztán elindult a kietlen tájon. Hosszú botjával lyukakat fúrt a földbe, és egy-egy makkot ejtett bele. 3 év alatt 100 000 tölgyet ültetett el így, remélte, hogy legalább 10 000 megfogan majd. És számolgatta magában, ha Isten még néhány évet ajándékoz neki, akkor folytathatja a fásítást. Amikor 1947-ben, 89 éves korában meghalt, Franciaország egyik legszebb erdejét hagyta maga után. A tölgyes 11 kilométer hosszú és több mint 3 kilométer széles volt akkor. A fák gyökerei megkötötték a homokos földet. Virágok kezdtek nyílni, a lombok között madarak fészkeltek. A falvak képe megváltozott, csinosodó házak várták a zöldbe kiránduló városiakat. A férfira, aki egykor idehozta gyászát, csak nagyon kevesen emlékeznek. De ők azt szokták mondani, hogy a Cévenné-i erdő Franciaország, vagy talán a világ legcsodálatosabb síremléke. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldozta a gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. A 30. Zsoltár 12. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából az Ez is gyász című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Dzsida Jenő, alázatos, könyörgő Zsoltár. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, ki minden reggel átsétálsz a kerten, akit csodálunk, gyökereket verten. Figyelj, egy dudva Zsoltárt énekel. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, szirmaim nem szép, pompás csillagok, csak egy tövises, csúf növény vagyok, lekonyult, béna, haszontalan. Dudvának hínak, mindenek gyűlölnek. Megtűz a nap, és kínoz a hideg, mert nincs gyümölcsöm soha senkinek, s én mégis élni, élni akarok. Mert látod, mégis szép a madárének, és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög, s a kis méhecske én nekem is szümmög, és élni, élni, élni akarok. Jóságos Isten, áldott szívű kertész, nekem nem árthat, aki örömest öl, csak te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől. A kis dudvának legyen irgalom, a fájon édes élet napjai legyenek mind-mind kiürített kelyhek, s te légy, akinek Zsoltárt énekeljek, míg lassúdan a kerten áthaladsz. S a kis szomorú mihaszna dudvára

kérlek, Istenem, olykor rátekintsél, s az több lesz neki minden drága kincsnél. Ne tépj ki, Uram, élni akarok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pompom újabb meséi. Zengőbongó fésű. Pompom ült az ágon, és föl lehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönt dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du, züm-züm-züm, aztán szünet. Aztán megint előről, du-du-du, züm-züm-züm, mosoly.

0: A szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt. Szia, Picúr, hova rohansz?
1: Szia, Pompom, mosolygott Picúr is. Iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
0: Veled mehetek?
1: Picúr bólintott. Pompom a fejére ült, és boldogan suttogott.
0: Ma jó napom, Pompom van, Pompom, pompás, jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet. Jaj, a frizurám!
1: Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, s magával vitte a jókedvet, ott hagyta a siránkozást.
0: Össze-vissza borzolt meg kuszált. Hogy nézek ki, mint egy rőzsekupac? Csupa torzomboz vagyok meg, csupa gubanc meg, keszekusz a pulikutya szőr. Nincs egy fésüd véletlenül?
1: Picúr sajnálkozva rázta a fejét.
2: Sajnos nincs nálam fésű.
1: Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogta.
0: A nincs át nincs, mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Ajjaj, mikor nekem lenne szükségem rá, nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol. Habár távol létezik egy fésű, most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű, van bizony, de azzal még nem lehet fésülködni.
1: Picúr kíváncsian hallgatta, és gyorsan rákérdezett a különös fésűre, és biztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról.
2: Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla!
1: Pompom abba hagyta a síránkozást, meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme, és mesélt.
0: Hát annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű, már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengőbongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott, némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából, akkor meg már nem is fésült, némán kuksolt a fűben. Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyével. Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett esztelenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva nézte és korholta szigorúan. Hogy nézel ki? Nem szégyeled magad? Ilyen kócosan és ziláltan nem illik sétálni, kisül a szemem. Kire jutott ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled? Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
2: Egy fésű?
0: Jaj, de jó, éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan, megfésülek. Állj szépen nyugodtan, és ne izeg, mozog. Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskét, mikor recs, kitört a fésűnek egy foga, aztán megint recs, és a fésűnek kitört a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorbafogú fésűt. Micsoda vacak, csorba meg foghíjas! És elrobogott a gubancos csemetéjével. Zengőbongó fésű dühösen dohogott a fűben. Vacak, vacak, tüskés drótot nem lehet velem fésülni.
2: Áj, oda van két fogam, most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Hát kinek kell egy foghíjas fésű?
0: És lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt, és felajánlja a szolgálatait, és azt is elhatározta, hogy sűrivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, és udvariasan megszólította.
1: Üdvözlöm, uram, engedje meg, hogy felajánljam a szolgálatomat, szakképzett hajápoló vagyok.
0: A megszólított ember elvörösödött a dühében, mérgesen megemelte a kalapját és a foga között sziszegett.
2: Micsoda, csúfoló szelem, te perna hajder, elhord innen magad, mert csúnyán megjárod.
0: Zengő-bongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot. Ezer bocsánat, én nem láttam, nem tudtam, teljesen eltakart a kalap, már itt se vagyok, és elrohant. Hát, ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
3: Fúj,
0: mondta utálkozva a huligán.
2: Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, aztán meg majd a mosakodás. Vá, fúj, aztán meg a fogmosás. Fúj, fúj, távozz tőlem, sátán.
0: Fújolva és borzongva hátrált, és dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengőbongó fésű gúnyosan kiáltott utána. Épp eszű fésű nem is érne a hajathoz. És elindult zengőbongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknak egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva fodrász. Bement és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem. Tiszteletem, mester úr, szakképzett hajápoló segédeszköz vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyeskednék. No nézd, csak egy fésű. Pillantott rá a fodrász, majd tüzetesebben megnézte és elutasítóan legyintett. És milyen csorba meg fokhéja, sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat. Nem, nem, oda lenne a szakmai tekintélyem, rajtam rögne az egész szakma, kívül tágasabb, na, nem illesz ide. Attól nem, hát nem. Motyogt a zengőbungó fésű és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott és bánatosan sóhajtozott kín az utcán. Nem csoda, csapás-csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanúság. És az a tanúság, hogy a sok csapás egyszer véget ér, és ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengőbongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem, sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekergett, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallani a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott. Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalappa. Jaj, hűséges hegedű, úgy szólsz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártol tőlem a közönség. Zengőbongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt. Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy szakképzett fésűre. Most ne nézze, hogy fokhias meg csorba vagyok, nézze a lelkemet. Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak óriási ötlet jutott eszébe. Elmosolyodott és felrikkantott. Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van, nem úgy, mint a hegedűmnek. Hát te vagy az én megmentőm, csapj bele a tenyerembe, felfogadlak száj muzsikának, semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel, nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis sejempapír. Zengőbongó fésű kicsit zavartan hallgatta, és meglepődve motyogott. Hangszer? Én nem is tudom, hogy van-e hallásom, és még fokhíjas is vagyok. Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a fokhíjjal se törődj, majd átugorjuk. Te csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá, és koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz, és veszek is egy nagyobb kalapot. Zengőbongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott. Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bízik bennem, bár hangszer még sose voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet. Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus, és itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővett egy kis sejempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. A sejempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos zengőbongó fésücském, muzsikálj bátran és lélekkel. Csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonáta fésűre és sejempapírra. Egy, két, hár, zzzz. És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és hult a pénz a kalapba. Zengőbongó fésű végre megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsolyogva felnézett a szanaszét álló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne. Pompom élénken tiltakozott. Micsoda, zengő bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom, puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat. Picúr nevetve nézte.
1: mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét, meg a keszekusza haját. Picur is elfelejtett az órára nézni, most gyorsan rápillantott és ilyetten felkiáltott. Jaj, elkések, rohanjunk! Rohantak, futottak, Picur haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat.
0: Megvárhatlak?
1: Kérdezte Pompom.
0: Addig szerzek egy közönséges fésűt.
1: Megvárhatsz? Szólt vissza Picur. Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.

Meg, meg Rügyfaló, majd káposzta föltek, rettegett káposztásia lépeget. Hatodik Bokrász, s hetedik Tilosi, róla mekegik, ha

csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

és ez hazáig így megyen, otthon aztán a nyolc sutát megfejik. Csöndes jócakát megegnek, csöndes

papíri paripa. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári karika, papíri paripa. Tanári karika, papíri paripa.

0: paripa, karika danarikara. Paripa papiripara. Ripa ripa.
1: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugró iskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy.

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

Jézus a keresztről. Lepedőbe csavarta, és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyett üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt. Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.